Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyó. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a Vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, 1-2-H, 1-2-H. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is.

0: Romig tartott, vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kartot, és szilajló és vörös felhő, táncjú is voltam néha, megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtek, arám terül, súlyos tartom, nem láttam volt az életé, és látom, hogy valami pókol, de így most, hát nem tudom, ha meg lenne,
1: ami magam szvetbökölődnék,
0: elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjünk sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

c'est Simple! En PGC!

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, Várez Bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

0: Que ce nuque s'épelle.
1: Kétek azzal, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Figyelj, ég a baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik, vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek, drámai és teljes csöndet kérünk. Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott, és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét, attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább

is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ákos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ákos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Rockballot, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagy ratörő refrémből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

egy igazi Bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, ne kibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az olból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Brajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelöljük. Mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Rockinfo.hu.
1: Rockinfo.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.

0: Ma qualunque o feia.
1: Rockinfon.hu.
2: Rockinfon.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.
1: Szevasztok! Mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izény. Néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelyeknek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a Vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Pazzeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-há, 1-2-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkorom, így tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtett a rá súlyos törtön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pókol, de így most, hát ne kérdő, ha meg lenne, nem én magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előálló. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Földtörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne haragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Fia, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget, és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin fotbalista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg? Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek.
1: Vagy jött volna emberek. Inkább

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelennel belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagy ratörő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: köszönjük szépen! Ma is tőlünk kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen, köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, nekibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kiön a lélek az orból, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ebből lángol.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkorát estél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül. Mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. rockinform.hu.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger. De itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Hazzák, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam. Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-há, 1-2-há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arán terült, súlyos töltött, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam, s ne pökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja. Öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Földtörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióval, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki mondjuk már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre, egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kis Pál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Vigyázz, ég a fű. Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, felért a Diósi? Vagy még csak... felért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor, de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumé. Attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek. Vagy jött volna emberek. Inkább

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ákos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ákos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdi Lesz-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöldtéren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Maestro Leon Carlesen in Chester Rigerg. Hatula Dubuknar, Brojtigan Gábor. Gitáron, Kispál András.
1: És Lassi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

0: igazi Bartóki akkord a végére.
1: Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki vigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen, régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az olból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élt el, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángolt, lever

menj is tovább, vegyen tiszta inget, mert igazából vége, csak nem vettük észre, mikor és hogy fogyott annyira eszegény, hogy most ünneplőt kell húzni, berúg majd sok legény, a lányok lukböröznek és aggódnak, hogy lomhák, hát ha elhúzott az élet, míg a hajukat fonták a várra, ahová fehér ruhába bementek. Poharakat fogtak, tréfákon nevettek. És amikor egy érzéset először vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari-k, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Brajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsósorban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Okay. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelöljük. Mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

Köszönjük szépen, a következő szám az Sarsorról szól. Nagyon könnyű Sarsorról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy Sarsor, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

Utoljára Hakapeszi ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan megintek.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

Szevasztó! Mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen ki, fi, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat!

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felém. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes. Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Pazdmeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-H, 1-2-H. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem bár, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, terciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, arán terű, súlyos törtön, nem láttam hol az életét, és látom, hogy valami pó, de így most, hát ez ha meg lenne.

jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

'Cause it's simple. RPGC.

Köszi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok meg! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Tudjátok, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre, egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a fű... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik, betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Pazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csalát szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen? Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem, útközben elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott, és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét. Attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rumpalada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdi Lesz-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Ma estrella un kelle sende in Császári Gergő. Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor. Gitáron, Kispál András.
1: És Lovasi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zal előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-t viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ebből lángol, leverem a

0: magad fogd, doktori Falcon nevettel.
1: És amikor egy élvésetőr osztra vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari-k, Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

0: Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.
1: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Doing dog.
1: Ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból. Vagy vált anakronisztikussá.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át minden.

érzés, a teraszait őket. Látták, hogy ott valant 200-al előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élet el a viszony. Ide elkezdeni

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: Köszönjük szépen, a következő szám az Sarsorról szól. Nagyon könnyű Sarsorról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy Sarsor, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve. Ebben sincs több.
1: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Rock'n'Roll.hu.
1: Rock'n'Roll.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt az Oroszlán Szív című műsorunkban, ami egy hónap után tért vissza. Már nagyon-nagyon vártuk, hogy ismét a parasport világába kalauzolhatjuk el a kedves hallgatókat, és két sportolót köszönhetünk itt a stúdióban. Az egyik Mezei Gergő paraatléta, aki emellett még fut és kerékpározik is. Szia, Gergő!
1: Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek!
0: Valamint Göböl Márk, aki para teniszező. Szervusz!
2: Sziasztok! Jó estét kívánok én is!
0: Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, illetve Vajtó Richárd úr közbenjárásának köszönhetően itt vagytok. Ő ma sajnos nem tud itt lenni parasport elfoglaltságok miatt. Nagyon hosszúra nyúlik egy megbeszélés, úgyhogy az ő társaságát most sajnos nem élvezhetjük, de reméljük, hogy majd augusztusban ő is visszatér, mert úgy vettük észre rajta a Viktorral, hogy nagyon-nagyon szeret közénk járni, és örül annak, hogy ennyi sportolót tud meginvitálni ide a stúdióba.
3: Ez így van, teljes mértékben ez látszott rajta, amikor a múltkor itt járt, úgyhogy ő sűrűn visszajáró vendég lesz.
0: Igen, szeretjük, hogyha ha lelkes vendégek jönnek, úgyhogy srácok, tényleg még egyszer köszi, hogy itt vagytok. Élményekkel teli időszakon vagy túl, Gergő, hozzád fordulok először. Most értél haza, ha jól tudom, Európa-bajnokságról. Kérlek szépen, mesélj a friss élményeidről.
1: Igen. Esetleg előjáróban, aki nem ismer engem, a nevemet, annak egy néhány mondatot mondanék így bevezetőbe, hogy...
0: Bocsánat, meghagytam neked, hogy az eredményeidet és a bemutatkozást azt te hajtsd végre, mert én nagyjából úgy tisztában vagyok az eredményeiddel, de ez így hiteles, hogy te mondod.
1: Kezdek egy kis bemutatkozóval, aki nem ismer esetleg a nevemet, akkor... Röviden azt kell rólam tudni, hogy én születésemtől fogva vesebeteg vagyok, és... Az első fél évet az kórházban töltöttem sajnos, nagyon több nagy műtétem volt, és egy egész gyermekkorom a betegeskedésről, a betegségről szólt. Nem tudtam igazándiból azt csinálni, amit szerettem volna, voltam egy szabad gyerek, nagyon sokat kellett kórházba járnom nefrológiára. Sokszor volt az, hogy benn kellett feküdnöm, mert akut kezelésre volt szükségem. És 14-15 éves koromban mondták azt az orvosok, hogy nincs nagyon más lehetőség, csak egy szervátültetés az, ami érdemlegesen tud segíteni az állapotomon. És gyakorlatilag erre 18 éves koromban került sor.
0: Amikor már elérted a felnőtt kort, akkor lehetett ezt megvalósítani?
1: Nem. Egyszerűen csak akkor jött a lehetőség.
0: Tehát egy annyit kellett vágni?
1: Kicsit több, mint 3 évet voltam listán. Uh-huh. Igen, szervtranszplantációs várólistán. És gyakorlatilag 17. születés, tehát hogy a születésnapon majd bentöltöttem a kórházba pont a 18-ig, uh-huh. és akkor kaptam meg a vesét. 2005. május 4-én egyébként, ez már több mint 20 éve volt.
0: Akkor voltál 18 éves.
1: Akkor lettem 18, amikor bementem a kórházba, így van. Uh-huh. És igazából akkor én nem tudtam még, hogy ez mit is jelent, hogy szervátültetés, vagy hogy mi ez a lehetőség, amit én kapok. Azt mondták az orvosok, hogy ez egy lehetőség, tényleg. Én akkor egy nyilván nem voltam túl boldog, mert nem tudtam magamat megmutatni az életben addig. A suliból is sokat hiányoztam, sokat volt, vagy sok betegség miatt. És igazándiból, ahogy így múltak a hónapok, nyilván elkezdtem kicsit mozogni, erősödött a testem, egyre jobban éreztem magamat, lekerült a fekvőgipsz, mert egyébként pont egy fekvőgipsz volt a lábon a transzplantáció időpontjában. Uh-huh. És elkezdtem diétázni, és akkor egyre jobban ment a sport, egyre jobban otthon éreztem magamat, egyre jobban azt éreztem, meg tudom mutatni magam valahol, és megy. És ennek az volt az eredmény, hogy 2005-ben kaptam a vesét, és 2008-ban már egy Európa-bajnokságon el tudtam indulni, kvalifikáltam magamat, és nem csak, hogy el tudtam indulni, hanem érmeket is tudtam hazahozni, azt hiszem akkor 4 érmet hoztam, már most így fejből nem fogom mondani, hogy milyeneket. Uh-huh. De ugye, mivel vidéken éltem, Hajdúböszörményben, ezért a kerékpározás és a futás volt az, ami leginkább így elérhető. Az nagyon jó volt a fogyás mellé. Ugye fogytam akkor, amikor elkezdtem ezt az egészet, 28 kilót, bő 3 hónap alatt.
0: Azt a szívedet nem telkelte meg ezzel?
1: Nem volt vele gond igazából. A vérnyomásom az ugye hirtelen ugye bezuhant, tehát hogy ott el kellett kezdenem mozogni is mellé még inkább, mert a tűnmeg vérnyomás problémám magas volt, és akkor aztán persze az egészséges életmód meg minden az, hogy helyre vette. És ugye 2008-2009-ben világbajnokságon voltam, és most ugye nemrég tértem haza, mint hogy említetted is, Európa bajnokságról, Hollandiából. Ugye itt nem csak én voltam egyedül a szervezőtetettek közül, hanem 53 sportoló volt kint ezen a megmérettetésen, 11 sportágban képviseltük magunkat.
0: Mármint, bocsánat, Magyarországról volt?
1: Magyarországról, így van, tehát elég nagy csapattal szoktunk utazni, és nem is akárhogyan képviseltük magunkat, mert összesen 94 érmet hoztunk haza.
0: Ez nem rossz.
1: Erről a játékokról. Ugye itt vannak asztalitenisztezők, teniszezők, egyébként tolaslabda, vannak ugye atlétikai sportágak, mint kerékpározás, úszás, ugye futás, és vannak játékos sportágaink is, mint darts, petang, bowling, amik ugye nem igényelnek egy akkora sport, olyan szinten, tehát nem egy állóképességi sportágról beszélünk, ugye, hanem inkább egy ügyességi játékról van szó. És ugye ez a 94 élemhez én is hozzátettem a magam részét, bár erről még később beszéltünk.
0: Persze, nem tudtam nem kell mindent előni.
1: Tudtam elindulni minden számban, amiben szerettem volna, mert a hőség miatt lemondták, de én is 4 érmet tudtam hazahozni.
0: Gratulálunk. Tök jó. Nagyon
3: gratulálunk.
0: Jó. Köszönöm. Szuper ez a kis bemutatkozás. Majd egy kicsit szerintem részletesebben is kitérhetünk ezekre az időszakokra, mert nagyon érdekes életed volt idáig, úgyhogy már most látom, hogy tanulságos és elgondolkodható életed van, Márk?
2: Én is a születésemnél volt egy kis probléma.
0: Elgondolkodható életed van, Márk?
2: Én is a születésemnél volt egy kis probléma, aminek következtében agyvérzést kaptam, és...

0: vagyok, illetve junior Európa kupát nyertem. Aztán azt ilyen 13-14 éves korom még csináltam. Az egyik indok, ami volt, hogy abba hagytam, hogy ennél a junior kupánál, a paraúszásnál 10 kategória van, és én addig a 7-es kategóriába versenyeztem, és ott úgy döntöttek az orvosok, hogy felsoroltak a 9-es kategóriába, amit én nem éreztem teljesen igazságosnak. Illetve addigra már elkezdtem teniszezni, mert a családban többen teniszeznek, az unokatestvérem országos bajnok volt, és azt meg sokkal jobban élveztem. Ott az egészségesekkel versenyeztem, tehát ott nyilván azért a jobb játékosok ellen nem volt esélyem, de jártam gyakorlatilag minden hétvégén, minden második hétvégén édesapámmal junior versenyekre. Ezt csináltam egészen, amíg elkezdtem egyetemre járni, akkor ott abba hagytam, és csak hobbi szinten játszottam. És aztán az egyetem elvégzése után a Magyar Tenisz Szövetségnél kezdtem el dolgozni, mint a főtitkár asszisztense. És így megismertem Bor Pétert, aki a kerekesszékes osztályt vezeti a Tenisz Szövetségbe többek között. Ő ott próbált unszolni, hogy játszak kerekesszékes teniszt, amit megpróbáltunk, de hát igazából az nekem ott egy nagyobb hátrány volt, mert a jobb kezemmel gyakorlatilag képtelen voltam úgy hajtani a széket, mint a bal kezemmel, úgyhogy ezt abba is hagytam, és utána már nem dolgoztam a teniszszövetségbe, de Péterrel találkoztunk többször, és akkor ő egy 2 éve jelezte nekem, hogy az egyik külföldi ismerőse mondta, hogy megindult Para Standing Tenisz néven egy álló para tenisz, ahol gyakorlatilag ugyanazok a szabályok, mint a normális teniszben. Vannak különbségek, 4 kategória van, a 4. kategóriában vannak a leginkább sérültek, náluk 2-szer pattanhat a labda, illetve ami például nekem egy nagy könnyebbség, és amikor az egészségesekkel versenyeztem, nekem egy nagy hátrány volt, hogy a jobb kezemmel nagyon nehezen dobom fel a labdát. Itt lehet például az ütőről, tehát én úgy csinálom, de mindenki úgy dobhatja föl, ahogy szeretné, de ezen kívül ugyanazok a szabályok. És most volt a világbajnokság Torinóban 2 hete, illetve Szurbitonban, Wimbledon mellett életemben először füvespályán versenyeztem, egy 1000-es versenyen, ami gyakorlatilag kontinentális verseny, nem mint egy Európa bajnokság, csak azért nem így hívjuk, mert nem csak európaiak versenyezhetnek, illetve tavaly szeptember óta a Nemzetközi Szövetségnek is elnökségi tagja vagyok.
1: Gratulálunk neked is azért ezek. Viktor, megvan, hogy melyik adás kell a csörgőlabda csapatunknak, szerintem így levetíteni, nem? Tehát, hogy...
2: Hát nézd, persze, megbeszéljük, és akkor
1: valamit ott
2: megmutatjuk nekik.
1: Embereinknek, hát ha visszanyegik a motivációjukat. Na, de ez
2: viszont szerintem mielőtt folytatjuk, most mindenki bemutatkozott, tartsunk egy zeneszünetet, és utána jövünk vissza, mit szóltok hozzá.
1: Legyen így. Deal.

0: Folytatjuk a műsorunkat Gergővel és Márkkal, valamint Viktorral. Gergő, egy kicsit így a gyerekkorodról meséljél, légy szíves, hogy ugye nagyon-nagyon sokat kellett várni erre a nagyon komoly műtétre. A sport az egyből, inkább a fiatal felnőtt kor, én így szoktam hívni, a sport az egyből motiváció volt?
1: Nagyon jó kérdés. Igen, tehát kellett várni, de valójában én akkor még nem tudtam, hogy mire várok. Uh-huh. Mert én sosem voltam egészséges addig. Nyilván szervezetetként sem baj, 100%-ban egészséges, néhány dologra de kell figyelned, de azért nagyon közel van a teljesen egészséges emberek életmódjához az, amit te tudsz élni. Uh-huh. Szervezetetként, hogyha jól sikerül a műtét, és minden rendben van.
0: Ha nem dobja ki a szervezet, ugye...
1: Többek között, igen. Uh-huh. Meg lehetnek azért kísérő betegségek, ami megjelenhetnek a gyógyszerek miatt, amiket szedni kell. Nekem is volt magas vérnyomásom, volt, amikor cukros voltam. Tehát azért volt több minden, ami így hozzátartozik ehhez.
0: Ez kettes diabétesz volt a gyógyszeres, vagy inzulinnal kellett?
1: Igazából diétával meg lehetett oldani. Uh-huh. Szerencsére, mert ez egy időszakos volt. Mert a szervezetet is után a gyógyszerek, amiket kapunk, azok elég keményen megtehelik a szervezetet. Uh-huh. Így, és hogy telik az idő, akkor mindig egyre kevesebb immunszupresszív gyógyszert kell szedni, tehát az olyan nagyon erős gyógyszerek általában elhagyhatóak. Uh-huh. És ugye, tehát amikor gyerekként kaptam, mert az első vesémet, ugye, akkor én tényleg nem tudtam azt, hogy mi az, amiről eddig én lemaradok. Nem uh-huh. tudtam összehasonlítani, nem volt mihez. És amikor megkaptam vesét, ugye akkor azt mondták az orvosok, hogy hát akkor menni kell sétálni, mert hogy akkor indul be a vese, akkor tud dolgozni. És akkor meg így fölemeltem a jobb lábamról a takarót, és akkor mutattam, hogy hát akkor ezzel hogy sétálják, fekvőleg visz volt rajtam 10 napos. Uh-huh. Szerencsére ez nem volt kontrollindikáció, tehát ez nem eredményezte azt, hogy nem kaphattam meg a vesét. Mondtuk a mentőbe, hogy hát akkor fekvőleg visszam, mondták, hogy jó, jöjjetek, majd megoldjuk. Uh-huh. És akkor elment a gyógytornász, és akkor mondta, hogy hozott egy járókeretet, és akkor lehet menni. És akkor tudod, járókeret, fekvőgipsz, uh-huh. 25 centis vágás, akkor bal oldalra kaptam a vesémet, és akkor még azért lóg belőled ki 2-3 kábel, amiken ilyen kis tasakok vannak, azokat uh-huh. így felakaszgattuk a járókeretre, és akkor hát első körbe felálltam. Tehát itt a nulláról indulsz, teljesen a nulláról indulsz. Nem egyszer, nem kétszer számtalanszor volt én az életemben. Én nulláról kellett felépíteni a testemet, és elindulsz, aztán a második alkalommal már elmész a csapig, uh-huh. az ilyen 2-3 napos korodban, az már egy nagy áldás, uh-huh. meg tudod mosni a kezedet rendesen, esetleg meg tudod mosni az arcodat. És akkor telnek a napok, egyre többször mész sétálni, egyre hosszabbakat, és mielőtt hazajöttem a kórházba, 3 hetet voltam akkor a kórházban, uh-huh. akkor anno a transzplantációs klinika az a Baross utcán volt, nagyon-nagyon szuper helyszín volt erre, egy teljesen majdnem olyan, mint egy magánkórház akkoriban úgy működött, olyan szempontból nagyon minőségű volt az ellátás, tényleg legfőképpen csak szervátültetetteket kezeltek ott, szervátültetésen átesetteket, arra várókat, és olyanokat, akiknek később kellett még valamilyen beavatkozás. És ennek volt egy körfolyosója, úgy kell elképzelni, körülbelül nem akarok hülyeséget mondani, én szerintem egy ilyen 250 méter lehetett egy kör.
2: Uh-huh. Maximum, mert ismerem a kórházat, csak azért mondom,
1: igen,
2: hogy maximum annyi uh-huh. körbe.
1: Ja. Tehát, hogy egy kör.
2: Igen.
1: És a utolsó nap, amikor kiengedtek, akkor előtte, amit eljöttem, már 50 kört sétáltam járókerettel. Tehát, hogy így valahogy már ott elindult ez az egész, ez a mozgás szeretete, vagy az, hogy használhatom a testemet tényleg úgy, ahogy szeretném. Persze itt még tök gyenge volt, meg tehát nem volt még benne semmilyen minőség, de mégis megcsapott az íz, amit egyébként a sport tud adni, hogy le tudjuk önmagunkat győzni. Tehát mm-hmm. az, hogy túl tudsz lépni a saját teljesítő képességeden, a saját határaidon, és az azért lássuk be, elég sok hormont szabadít föl a mozgás, az, hogy az ember elér valamit saját magától, és azt gondolom, hogy már itt megtetszett nekem ez a dolog. És akkor ebből alakult ki így egyre inkább a sport, mint mozgás.
0: Mert jött az az érzés, hogy a sport által egészséges tudsz lenni, össze tudtad kapcsolni, gondolom így a gyógyulással, meg a jó minőségű élettel ezt az egészet.
1: Hát szép lassan alakult ez ki, persze, mert először még kilókat szedtem föl. Végre, tehát ezt úgy kell elképzelni, amikor az ember vesére vár, ilyen predialízis státuszban voltam, ami azt jelenti, hogy akkor nem dializáltak. Elég komoly diétákat kellett betartanom, például egy ilyen 40 g-os fehérje diétát, amit hogyha így a hallgatóság azt mondja 40 g, hát az soknak hangzik,
0: nem.
1: Vagy kevés, nem lehet belőni. De kicsi segítség, hogy például egy tojásban 6,5 g fehérje van, egy 10 deka túróba 20 g fehérje van. Egy marék rizsben megfőve is van 6-7 g fehérje. Szóval eléggé meg volt szabva, hogy mit tehetek és hogyan. Mindig egyébként jó emlékkel emlékszek vissza, mert hálás vagyok érte, hogy ilyen erőfeszítéseket tettértem a családom. A nagymamám sütött nekem külön kenyeret keményítőből, és a kolbászt nem ehettem meg a sült kolbászból, csak a zsírt, és belemártottam a kenyeret a sült kolbász zsírjába, és így olyan volt a kenyér, nem szívta föl, csak így lefolyt róla.
0: Wow.
1: De tényleg ez olyan nagy dolog, hogy az embernek a szerettei ezt így átérzik, és próbálják ebbe támogatni. Szóval a transzplantáció után meg elkezdhettem enni végre újra azokat az ételeket, amiket szerettem, vagy annyit, amennyit szeretek. Ugye a gyerekkoromban mindig is a rántott hús volt a kedvencem, a lapos hús, ugye, ami ki volt klaffolva. És 4 évig csináltam ezt a kemény fehérje diétát, és akkor egy tenyérnyi rántott húst tehettem meg a vacsoránál.
0: Tehát amikor ez a diéta volt.
1: Igen, ez volt az én adagom. Például a kedvenc ételemből. Vagy például annyira fájtak a térdeim a transzplantáció előtt hosszasan, hogy mikor mondjuk az ember elkezdő, hogy föláll a tanóra után, 45 perc után a suliban, vagy mondjuk akár egy irodába, kellett 1-2 perc, mire bemelegedett annyira a térdem, hogy el tudtam kezdeni járni. Tehát hogy nem volt ez egy olyan örömteli állapot, amiből az ember azt mondja, hogy juhé, ezt akarom, és még többet. Szóval tényleg a szervátültetés az nem csak életet ment, hanem életminőséget is tud javítani nagyon-nagyon nagy mértékben.
0: Én abszolút megértem ezt a diétával és egyéb dolgokkal kapcsolatos mondataidat. Én egyes típusú cukorbeteg vagyok, úgyhogy abszolút átélem ezt, amit csináltál. Én is, nekem tavaly előtt volt egy kis vese túlműködésem. Csörgőlabda edzőtáborban voltam, és akkor nekem is ugye vegán kajára kellett átállni, és kevesebb fehérjét tehettem. És most jutottam el egy pár hónapja oda, hogy megmertem emelni a fehérje adagomat. Most kb. Így egy ilyen 60-80 g fehérjét eszek meg naponta. Nyilván most jön a tesztelés, tehát most mentem el vérvételre megnézni, hogy mit okoz ez a szervezetemnek, és nyilván, hogyha megint túlműködik, akkor vissza kell vennem, mert akkor nincsen mese, de én már ugye a látásomat elvesztettem.
1: A cukorbetegség miatt.
0: Igen. Úgyhogy a vesémre meg a lábamra azért extrán odafigyelek, és mióta én elveszítettem a látásom, azóta kb. Mint a cukorbeteg vagyok, tehát hogy 6,1-2 maximum a 3 havi átlagom, szóval nem éri meg nem odafigyelni. Igen. Ugye nyilván nekem is nagy lecke volt ez az egész. Úgyhogy nagyon félve mertem megemelni a fehérjét, de mondom, majd most azért ez kiderült, tehát hogy átérezzék a hallgatók, hogy ilyen esetekben, mint amit a két Gergőnek van, azért ez nem olyan vicces dolog, hogyha nem figyel oda az ember. Márk, kérlek, te is egy kicsit így a gyerekkorodról hasonlóképpen, mint a Gergő, hogyha mesélnél, az tök jó lenne.
3: Gyerekkoromban az első emlékek nekem már azzal kezdődnek a fejembe, hogy állandóan különböző kezelésekre jár. Nálam, rajtam kívül mindenki orvos a családban, sőt most lett a feleségem, ő is orvos, úgyhogy látszik, ebből se tudok szabadulni.
0: Tehát akkor a gyereked is orvos lesz.
3: Meglátjuk. És édesanyám állandóan vitt mindenfajta kezelésre, ha az egyik orvos azt mondta neki, hogy az nem jó az a kezelés, ő akkor is vitt, tehát igazából az első emlékem a dévényi fajta gyúrásokon, ahogy ott a lábamat nyújtják, tehát ezek nem voltak mindig kellemes emlékek. Viszont édesanyám meg megtett érte mindent, hogy kellemes emlékek legyenek, tehát ugye viszonylag keveset jártam óvodába, de emlékszem, amikor kibírtam egy ilyen gyúrást, akkor a óvi előtt elvitt a Mekibe, és akkor ez
0: egy
3: megegyezés volt köztünk, hogy akkor...
0: Ami volt Meki?
1: A McDonald's az nekem is ilyen volt, amikor már volt Debrecenben McDonald's, és akkor mentünk vérvételre, és akkor volt... Hát elég rendszeresen kellett menni, és akkor kicsit, mikor jobban meggyötörtek, meg ilyesmi, akkor utána elmentünk a Mekibe mi is. Akkor még más íze volt ennek, mert tényleg egy olyan kultúrát hozott be az életbe a McDonald's, hogy nem is olyan volt még hamburgerező.
0: Persze. Figyelj, én 35 éves vagyok, nincsen sok év közöttünk, én is tudom, hogy gyerekként milyen
1: volt
0: ez a Mekibe.
1: Az tényleg egy ilyen olyan volt, hogy wow, megyünk a Mekibe, és nem az, hogy ma, mint ma, hogy bemennek az emberek, és napi szinten esznek ott. Tehát egy ilyen ünnep volt, mondjuk így akkor. Bocsánat, hogy belevágtam, csak nekem is van ehhez élményem.
3: Úgyhogy ezek a kezelések egészen óvodáig, illetve az úszás, ami meg abban a legnagyobb probléma az volt, hogy hajnali 5-re kellett járni. Egyrészt, mert egy idő után anyukám vissza akart menni dolgozni, másrészt meg ugye azért akarták, hogy minél többet legyek óvodában. Uh-huh. Tehát ott meg az az emlékem, hogy a legtöbbször úgy ébredtem fel, hogy bedobtak a medencébe. Uh-huh. Úgyhogy én igazából mindig is mozottam, mindig is sportoltam, nem is nagyon tudtam, hogy lehet nem így élni, hogy valaki...
0: Sport nélkül.
3: Igen. Úgyhogy igazából nekem az egy felszabadulás volt, amikor elkezdhettem versenyezni bennem, mert akkor úgy éreztem, hogy ez nem csak amiatt van, mert nekem a kezemmel van valami, vagy a lábammal van valami, ami másnak nem feltétlen, hanem hogy akkor van valami cél, és akkor elkezdtem járni a versenyekre, és akkor onnantól kezdve úgy voltam vele, hogy ez egy felkészülés a versenyekre, úgyhogy alapvetően onnantól kezdve ez nekem egy sokkal pozitívabb dolog lett.
0: Tök jó. Egy gyors történetet idehozok, ugye én 6 éve, ősszel lesz 6 év, hogy elveszítettem a látásom, és 2021-ben volt az utolsó szemműtétem, és én is 5 éves korom óta sportolok egyébként, viszont a szemnyomás miatt, meg ugye még akkor annyira nem volt olyan stabil a cukrom, ezek miatt nem sportolhattam. És a 6 hónap alatt megtörtént 8 szemműtét után, ott azért úgy nem eszegettem olyan intenzíven, ott egy ilyen focista súlyomat értem el, mert 20 évig futballoztam, tehát ilyen 71-2 kiló voltam, és miután ugye elkezdett a cukrom a helyére állni, akkor hirtelen felhiszem 95 kilóra.
1: That's nice.
0: 95 kiló lettem, és 3 évvel ezelőtt kezdhettem el ismét intenzíven sportolni. Szomszédommal kezdtem el sétálni, menni. Na most nekünk egy sarokházunk van, a családi házunk. Kimentem a kapun, átsétáltunk a másik utcasarokra, és már görcsölt a vádlim. Tehát, hogy sport nélkül én is így megvoltam halva, és alig vártam, hogy elkezdhessek megint mozogni. Nekem is 3 hosszú év volt, hogy sétáláson kívül semmit nem csinálhattam. Aztán mondom 23, inkább hát 22 őszén elkezdhettem mozogni. Nyilván ott a plusz 5 kilóval, meg 10 kilóval való húzockodás helyett 2 fekvőtámaszt nem tudtam megcsinálni. Tehát, hogy volt baj, és ebből is a ti történetetekből látszik, hogy azért sport nélkül nem itt, mondhatom ezt nyugodtan, nem tartanátok itt, mert a sport az irányt adott nektek is, meg nekem is, szóval mind a hármunknak. Úgyhogy így azért elég hasznos, hogy a gyerekkort úgy élhettük meg szerintem, hogy így sportoltunk mind a hárman, meg mozoghatunk.
1: Én el voltam tiltva.
0: Te el voltál tiltva?
1: Igen. Uh-huh. Tehát én a...
0: Na ezért, mert akkor ez egy másik.
1: Mert igen? Akkor még az volt a divat, vagy hát divat, vagy bevett szokás, inkább így mondom, hogy a predialízi státuszban én 14 éves koromtól el voltam tiltva a mozgástól, és a összetesen vitték a hátizsákomat a suliba, meg felvonultam ment a tesiből, meg ilyen, tehát hogy nem mozogtam én sem. És ja, hát igen, nem volt jó, lássuk.
0: Nem volt jó.
1: Mert a test nem arra van kitalálva, hogy egész nap üljön, vagy tényleg nyilván gyerekként az ember megtett, hogy számítógépes játékokkal játszott, és tökre élveztem, tök jó volt, de a testet használni kell. Ugye, hogyha megnézzük az evolúciós folyamatokat, ahogy kialakult, egész nap mennünk kellett az élelemért, meg vagy hát jó eséllyel így írják le a történelmi elbeszélések, de hogyha belegondolunk, tehát tényleg az volt, mert nem találtál egy helyben annyi élelmet, hogy ellásd magadat, szóval menni kellett, és mozogni, és fölmászni, lemászni, megmászni,
0: lelőni.
1: Építeni, hát ugye igen.
0: Nyilván levadászni, bocsánat.
1: Vadászni, amikor volt erre lehetőség, meg ilyenek, és ja, tehát, hogy a test az arra van, hogy mozogjon. És erre ezt be kell látnunk, ez szükséges, és a mai világban Magyarország egyébként ilyen szempontból szerintem még viszonylag jól áll mozgáskultúra terén, de épp a minap bement, én elég ritkán járok gyors étterembe. Uh-huh. És épp a minap bementem egy gyors étterembe, és főleg ugye az Európa-bajnokság után ugye sportolókörben mozogtam 2 hétig, utána az Amateurs Bike Team United Shipping-el voltunk egy kerékpáros versenyen, uh-huh, a Mátrában, uh-huh, megint csak sportolók vettek körbe, és bementem a, nem tudom, amelyik volt, valamelyik ilyen gyors étteremlánc, teljes mindegy.
0: Van néhány.
1: És így bementem, és így néztem, úristen, mondom, hogy néznek itt ki az, uh-huh, emberek? Már, uh-huh, bocsánat, mert nyilván az ember mindig a külső alapján ítél először, mert azt látja meg. De hogy tényleg az volt, hogy
0: lefolytak a székről.
1: Ültek ezek a nagy darab érző lények, és ették azt a minőségtelen ételt. Uh-huh. Mert oké, mit én is ettem, egy ilyen fagyit ettem ott, uh-huh, mert ettem. De ami másik érdekes volt, hogy 2 nap volt így ilyen elhajlós, mondjuk így az, uh-huh, étkezésemből. Azért a főversenyt nekem nagyon kemény diéta van, de tartani kell a súlyt olyan szempontból, mert ugye futáson is cipeled, meg bicón is cipeled, hogyha arról van szó. És 66 kiló most a versenysúlyom, uh-huh, és akkor a 2 nap után kétszer ettem 2 nap alatt ilyen ezt a fajta fagyit, amit ott árulnak, meg ettem még pizzát is, meg még egyéb ilyen összetett szénhidrátokat, amik nem feltétlenül legjobbak a testnek, és 2 nap alatt 3 kiló maradt rajtam. Nagyon meglepődtem, amikor este hazamentem, és 69,5 kiló, uh-huh, voltam a mérlegen, úgyhogy gyakorlatilag ez volt 2,5 napja, úgyhogy most 2,5 napja megint visszaálltam a normál kajárásra, mert hétvégén még országos bajnokság lesz, ugye, kerékpárból. Uh-huh. Csak hogy tényleg így amiről beszéltünk, hogy ez annyi, tényleg érdekes a kontraszt, hogy el is szokik a test ezektől az ételektől, hogyha egyébként nem él vele az ember. Uh-huh. És akik meg ezt rendszeresen fogyasztják, meg szerintem így hozzá is szoknak ehhez, sőt, mi több tuti biztos vagyok benne, hogy egyfajta ilyen függőséget is okoz ez.
0: Amúgy igen. Márk, neked ez így gyerekkorodban hogy nézett még ki? Az ajándék neki?
3: Az ajándék nekén kívül. Hát, ami nehézség volt nekem, az alapvetően még a lábommal való fájdalom. Uh-huh. Tehát nekem 7 éves koromban volt egy Achilles-szín műtétem, ahol megnyújtották az Achilles-színemet, és addig nagyon sokszor kiakadt a térdem, nagyon sokszor elestem az iskolában, uh-huh, focizás közben. Tehát arra
0: koordinálatlan volt a mozgásod.
3: Igen, uh-huh, igen, az egy ilyen szenvedős része volt, illetve hozzászokni ahhoz, hogy ami másnap mondjuk teljesen egyértelmű, vagy már egy kicsit ilyen későbbi fázis, amikor mondjuk megtanultam autót vezetni, uh-huh, és az is, uh-huh, hogy én mindenképpen meg akartam tanulni kéziváltós autót vezetni, és hogy azzal mennyit szenvedtem, ami másnak szerintem egy ilyen viszonylag könnyű dolog. Uh-huh. Úgyhogy az ilyen a leggyakrabban az ilyen kis hétköznapi dolgoknál éreztem, azt hiszem gyerekként is, meg aztán felnőttként is, illetve néha a közösségbe, mert ugye nyilván volt, aki megkérdezte, volt, aki cukkolt ezzel, mert ugye azért a kezemnél viszonylag látványosabb. Uh-huh. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem ezek voltak az ilyen nagyobb megküzdések, uh-huh, igen.
0: Uh-huh. Hát, kemény ez. És neked a sport, az mit jelentett gyerekkorodban?
3: Hát ugye, ahogy mondtam, a kezelések után a felszabadulást, aztán a végén már az úszással azért egy idő után szenvedtem is, mert magát az úszást nem annyira szerettem.
0: Csempét számolni állandóan. Ahogy...
3: Igen, meg róni a kilométereket, uh-huh, a BVSC úszodájában ott egyedül, szombat hajnalba, vasárnap hajnalba. Uh-huh. A versenyzés az meg mindig egy hatalmas felszabadulás. Az egyik dolog, amire legbüszkébb vagyok, mert nem is annyira a professzionális sport, az, hogy a FIFA nevű videójátékban magyar bajnok voltam, a világon az egyik legjobb voltam, még egy kicsit érthetetlen volt, hogy ugye hogy tudom a joystickot, de megtanítottam, a bal kezemmel ütögettem a jobb kezemnek egy kicsit a joystickot, és nagyon messze jutottam ezzel, és ott is a versenyzés, meg hogy azzal is fejlődött közben a kezem, tehát hogy igazából én azt hiszem, hogy mindig mindenben imádok versenyezni.
0: Tehát ez a motorikus, finom mozdulatokat próbáltad minél jobban fejleszteni, hogy ne Igen. legyenek problémák. Aha, tehát Igen. például ezt az étkezésnél lehet még jól elképzelni, nem ugye, hogy felvágni a húst.
3: Igen, ezekben nem voltam lelkes, amikor ilyen gyógytorna jellegű, vagy ilyen feladat, úgyhogy azért is jöttek jól az ilyen sportélmények, mert ott ugye nem arra koncentráltam, de hát alapvetően nyilván meg volt is, emlékszem, hogy ilyen speciális villával kellett próbálnom enni, hogy minél többet, sőt olyan is volt, hogy fölkötöttük a bal kezemet, mert volt, aki azt javasolta, hogy ugye minél több dolgot csinálok direktbe a jobb kezemmel, amit amúgy nem csinálnék, mert hát ugye önkéntlenül gyakorlatilag mindent megoldok minden egy kézzel, akkor jobban fejlődik, és aztán igazából eljutottam egy olyan szintre, meg azt hiszem, hogy édesanyám miatt is, aki tényleg így nagyon-nagyon vitt mindenhova, és megállás nélkül kereste a lehetőségeket, hogy például ezeknél a teniszversenyeknél most, amikor sokkal több olyan emberrel találkozom, aki ugye hasonló állapotban van, mint én, de mégis rosszabb állapotban, tehát egyrészt a lábuk is, a kezük is, tehát hogy azt hiszem, hogy összességében azért én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a sok kezelésből, amit akkor még nem is éltem meg olyan pozitívan, meg műtétből.
0: Nyűk volt az egész, gondolom, ez a minek, igen. meg hova vezet, aztán most
3: igen,
0: meg
3: igen, de most azért látod. Nagyon tudom értékelni.
0: Igen, és ehhez kellett édesanyád is akkor, meg ő róla.
3: Igen, meg az egész család nyilván, mert nyilván. Azért ez mindenkinek az életét megszabja, nyilván a testvéremét is, aki nekem miatt meg nem annyira voltak szüleim, mert apukám dolgozott kettő helyett, anyukám itt a kezelésekre, tehát nyilván ez nem csak a
0: áldozat. Mindenki meghozta maga áldozatát.
3: Igen. Családilag is nyilván, akinek nincs ilyen rokona, ő kevésbé látja ezt, de ugye ez mindenkit érint, nem csak azt, akivel éppen történt.
0: Igen. Viktor, egy jó zene ezután?
2: Hát nézek valamit, aztán meglátjuk, hogy mit sikerül alkotni.
0: Jó, gyerünk DJ.
2: Valami lesz, jó. Az biztosra, hogy mi? Mindjárt kiderül.

0: Folytatódik a műsor Gergővel, Márkkal, Viktorral továbbra is.
1: És Gerivel.
0: Yes. Gergő, amikor megkaptad az új vesét, akkor milyen felépülési folyamatokon mentél át? Ugye itt említetted már a kemény diétát, és gondolom a te családodnak is azért bőven kellett áldozatot hozni azért, hogy a te felépülésed az rendben haladjon, menjen a maga folyamán.
2: Hát gyakorlatilag nem csak a felépülés, hanem úgy, mint a Márknak is, nekem is egész gyerekkorom. Uh-huh. Tehát én, ahogy megszülettem, a nővérem 4 éves volt akkor, és hát ő szerintem azért mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ő elveszített az anyukáját. Uh-huh. Fél évig az édesanyám velem együtt nem is jött ki a kórházból. Uh-huh. Tehát édesapám ugyanúgy 2 ember helyett dolgozott, ment hajnaltól éjszakáig, éjszaka pedig még bement édesanyám meglátogatni a kórházba. Szóval igen, azért ezek nehéz dolgok, és ahogy a Márk is mondta, itt nem egy embernek a zsákjáról van szó, mert ez ilyenkor egy egész családra kihat. És szerintem ezért nagyszerű dolog az, hogyha ezt így bevállalják a családok, és azt mondják, hogy oké, ennek biztosan oka van, hogy ezt az utat kell járnunk, és nem adják fel, csinálják végig. Uh-huh. Az első átültetés után igazából nekem nagyon nagy lehetőség volt az, hogy minden évben szerveznek, a mai napig egyébként még megtartják szerencsére, a szervátültetésre váró és a szervátültetésen átesett gyerekeknek egy ilyen nyári tábort, egy nyaralást. Mi is nyaralunk, névre hallgat egyébként ez a tábor. És ahogy a Márk is mondta, hogy most találkozott más ilyen teniszesekkel, én is ott értettem meg azt, hogy ezzel nem vagyok egyedül ezzel a problémával a világban, hanem igenis sajnos sokan mások is nem pont ugyanabban a körben vannak benne, de hogy hasonló nehézségekkel küzdenek. Uh-huh. És ez nekem adott egy plusz erőt. Tehát, hogyha valaki ilyen nehézségben van, hogyha például testi, vagy tényleg ilyen problémája van, akkor szerintem ez így jó, hogyha meg tudja egy picit nézni hátrébről, tehát nem veszi annyira személyesnek. Nyilván ezt már most nagyon könnyű mondani ilyen felnőtt érett fejjel, és szerintem Márk is rengeteget dolgozott magán mentálisan azért, hogy itt tart most, ahol tart. De ha van egy kicsi többletünk, akár felnőtt, mert nagyon sok, például egy para sportoló az sokszor felnőttként lesz az, mert lesz
0: igen.
2: egy olyan sérülése, vagy egy olyan betegsége, ami miatt belekényszerül abba, vagy nem lesz más lehetőség, csak hogy para sportolóként tevékenykedjen tovább. És itt egyrészt a csapat, a társaság, ahova tud tartozni a sporton keresztül, de ez lett egy egészséges ember is, aki ugye manapság most nyáron azért kevésbé, de tényleg nagyon, nagyon népszerű a depresszió, ami egyébként tök normális, hát alig süt a nap, meg azért Magyarország ilyen szempontból nem egy szép vidék télen, mert nem esik annyit a hó. Mondjuk az idei télen talán kivétel volt, én amikor leesett a hó, én mentem egyből föl Budára, fel a hegyekbe, és akkor ott élveztem, meg szánkoztam, meg futottam benne, meg amit tudtam, csináltam. De hogy ha tudunk egy kicsit távolságot venni az éppen aktuális zavaró érzelmeinktől, nyilván az, hogy gyereknek azért nehéz megmutatni ezt a lehetőséget, de akkor meg tudjuk nézni hátrábbra egy picit azt a problémát, vagy azt a helyzetet, amiben vagyunk, és akkor azt mondjuk, hogy igen, amit a Márk is mondott, hogy hát, ja, azért én még egész jól jártam.
0: Igen.
2: Ezzel a sztorival, amit kaptam ebbe az életbe.
1: Bocsánat, hogy igen. egy kicsit belevaúzok a történetbe, de én pont a másik oldaláról látom ezt az egész dolgot. Ugye te tudod, miről beszélek, igen. Srácok nem tudják. Én egy olyan szülő vagyok, akinek koraszülöttek ikrei vannak, és Bálint fiam ebből kifolyólag látássérült lett, ő csőgőlabdázik. Dávid fiamnak meg 3 naposan volt egy 3. fokú agyvérzése, több műtéttel, stb. Mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy érdekes látni azt, hogy ti, akik a családnak az egyik oldalán álltok a problémátokkal, a családnak a másik oldalát látva, ugye mondtad, hogy mert elvállalták és csinálják, nem vállaltuk el. Bele se gondol a szülő abba, hogy mi történt, vagy mi történik a gyerekével, hanem megy, csinálja, pörög előre, és most így 17-18 év távlatából én is úgy vagyok vele, hogy belegondolok, hogy csináltuk végig a feleségemmel, fogalmam sincs róla, de de végig csináltuk, és akkor, akkor nem gondolkodtunk, nem csináltunk semmit, csak mentünk és tettük a dolgunkat.
0: Nem igen, volt tehát, másik opció.
1: Nem volt másik opció.
2: Igen, ez egy jó példa, és én szoktam ilyen érzékeny előadásokat tartani, ugye ebbe a témakörbe megyek sulikba, ide-oda-amoda, és ezt a példát szoktam mondani, mert hogy gyakran kérdezik azt, hogy hát, hogy amikor elkezdtem sportolni, akkor azt gondoltam, hogy világbajnok leszek. Hát nem gondoltam azt, fel sem merült bennem. Egyszerűen csak elkezdtem, és hogyha erre mondhatok egy példát, ezt a tanítomtól hallottam, amikor éjszaka menjünk az úton, tényleg 50-100-200 kilométerre, az autó fényszórója nem világítja be az egész utat, nem látjuk, hanem egyszerűen csak látunk 50-150-250 métert magunk előtt, és arra fókuszálunk, hogy azt a részt csináljuk meg jól, és akkor egyszer csak haza fogunk érni. És szerintem az életben is, és nektek is a példákban is, ez egy jó használható eszköz tud lenni, hogy az ember nem látja előre, hogy mi fog jönni, és mi vár rá, talán jobb is. Mert akkor azt mondaná, hogy aha, ja, hát igen. Én ezt biztos nem
0: fogom
2: csinálni.
0: Igen.
2: Hanem mindig csak annyit lát, amennyit be tud fogadni. És így például amikor olyanokkal beszélgetek, akik esetleg gondolkoznak azon, elkezdenek sportolni is, vagy ilyesmi, mindig azt mondom nekik, és nekem is ez volt szerintem a szerencsém, vagy nem is a szerencsém, hanem annak az előfeltétele, hogy most ott tartok, ahol tartok, hogy nem azt tűztem ki egyből, hogy oké, én világcsúcsot szeretnék futni, hanem kitűztem először azt, hogy le akarok futni 400 méter megállás nélkül. Uh-huh. Pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor otthon Hajdúböszönyben egy ilyen salakos pályán lefutottam az első kört, hát világsztárnak éreztem magamat, mert átléptem a saját teljesítők képességemet, és nem egy olyan célt tűztem ki, ami elérhetetlen távolságban van, és ugye az út közben feladja az ember, mert ugye könnyebb feladni, mint kitartani, hogyha az ember túl nagy célt tűz ki maga elé, hanem kicsi-kicsi célokat, és mindig ér nagyobbat, és aztán már nem 400 métert futottam, hanem 1200-at, ugye 3 kört, aztán először lefutottam 5 km megállás nélkül, aztán elindultam már 10 km-es versenyen, aztán pedig a Budapest maratonon akkor még futottam egy félmaratont körülbelül egy évvel azután, hogy elkezdtem sportolni. Tehát, hogy szerintem ez egy hasznos tanács lehet, hogy ha valamit szeretnénk változtatni az életünkön, mert azért valljuk be, mindenkinek van mit változtatni, mert mindenki tud jobb lenni, mint a tegnapi önmaga, akkor jó kicsi célokat kitűzni, és kicsi lépésekkel haladni. Mert sokkal könnyebb, mert akkor nagyobb az esély, hogy megtartom. Mint például, csak tegyük fel, egy diétánál neked is mondtad, hogy 93 kilót.
0: Annyi, nagyjából annyi volt.
2: És 83 volt a maxom. Én sem azt hiszem ki, hogy oké, holnaptól mindent betartok maximálisan, amit kitaláltam diétát, azt tudtam, mit csinálok. Csak elkezdtem levenni a szénhidrátot, meg utána olvastam, tanultam, és akkor ahogy ment, mindig inspirált, hogy ment le a kilók, mentek le, teltek a hetek, és akkor egyre drasztikusabban tudtam a diétát is csinálni, mert tudtam, oké, ezt is meg tudom tartani, oké, ezt is meg tudom tartani, és akkor utána például már csak egy csalónapom volt egész héten. És érdemes igen ebbe az irányba menni, hogy bármit is szeretnénk elérni az életben, kicsi lépések.
0: Igen. Nekem ma volt a csalónapom.
2: Na, tessék.
0: Igen. Itt a Márk látta, hogy mit tettem, úgyhogy... Igen. Az nem nézett ki jól egy egyes típusú cukorbetegnek, a többit meg nem is mondom, hogy igen, mit tettem ma még. Igen, Márk, neked ilyen érzéseid voltak? Esetleg, amit itt a Gergő mesélt?
3: Igen is, mert nem is. Én azt hiszem, én jobban végletes vagyok olyan szempontból, amikor elkezdek valamit, egyből ilyen nagy célokat szeretek kitűzni, és aztán közben maximum visszaveszek, de például kicsit a mostani időszakra elvezzek, amikor újra elkezdtem teniszezni, akkor én amúgy gyanútlanul valamiért abban a tudatban voltam, hogy én majd itt egyből világbajnok leszek. Mert azt gondoltam, igen, hogy hát régen egész
2: régen ez volt,
3: is egész ügyes voltam, úgyhogy akkor majd oda megyek, és akkor megmutatom, hogy kell teniszezni, és a Malmöben volt tavaly januárban az európai para világjátékok, és akkor ott az első meccsemen ott még nem voltam bekategorizálva, tehát igazából ott egy egyel magasabb kategóriában játszó sráccal, de azt hiszem 45 perc alatt kaptam ki 6-1-6-0-ra.
0: Azt nem lehet megmagyarázni.
3: Úgyhogy azóta ő mondjuk világbajnok lett, tehát hogy ott tényleg a legmagasabb szinttel kezdtem egyből, De hogy én egy kicsit inkább ilyen vagyok, azt hiszem, hogy mindig nagyon magasra lövök először, és akkor nagyon elégedetlen is tudok lenni. De mondjuk abban viszont segít, hogy ezért meg nagyon tudok küzdeni, meg azt hiszem, hogy amiatt, hogy a gyerekkoromban is ilyen folyamatos munka volt, most például most fejeztem be a jogi egyetemet, úgyhogy hétvégén jártam munka mellett, edzés mellett, és akkor ezt például sok csoporttársamon láttam, amikor beszélgettünk, hogy nekem ez valahogy sokkal könnyebbnek tűnt, mint nekik. Nem azt mondom, hogy itt a vége az államvizsgánál mindig könnyű volt például, de hogy valahogy ami nekik olyan szenvedősebb volt, ezt én sokszor úgy éltem meg, hogy hát jó, ez van, menni kell, csinálni kell. Én akartam, ugye ez már nem is egy ilyen kötelező a gimi után tovább tanulás, hanem ezt én találtam ki a munka mellett, hogy mégiscsak ezzel akarok foglalkozni, mert gyerekkoromban gondoltam erre, aztán mégsem így alakult, és akkor aztán úgy döntöttem, hogy belevágok. És aztán mikor még rájött a tenisz, mert utána én igazából a 20-as éveimben egy jó ideig abba hagytam a nem is csak a versenyszerű mozgást, hanem két hetente néha lementem az edzőterembe, vagy futottam egyet, de hogy ez a rendszeres mozgás, ez teljesen kimaradt, és azért ez amikor visszajött két éve, ráadásul nyilván közben öregettem egy 10 éve, tehát az első ilyen 2 órás teniszedzés után...
0: Azt se tudtad, hol vagy.
3: Hát nem nagyon. Úgyhogy azért az ott sikerült, vagy segített visszarázódni ebbe, és azóta is még sokszor tanulom, hogy ugye öregedett is a testem, úgyhogy nyilván most már azért ezzel is, amivel régen soha nem kellett foglalkoznom, hogy például nagyon gyakran megsérülök, tehát tavaly például kellett egy szteroid injekció a jobb térdembe, mert az egyik verseny előtt gyakorlatilag nem bírtam fölmenni a lépcsőn, de van, hogy a hátam áll be. Most a világbajnokság előtt 5 héttel elszakadt a bal bicepszem részlegesen egy szervánál, úgyhogy ilyen
0: apróságok.
3: Úgyhogy ilyen mágneses gépes kezelés, tehát ez meg egy teljesen új része, amit régen ugye mentem, edzettem egyfolytában. Úgy éreztem, hogy nekem soha semmi bajom nem lesz azon kívül, ami alapján úgyhogy azért ez már nyilván egy új tanulság, úgyhogy most már például olyanokat csinálok, amiket régen azt gondoltam, hogy nekem
0: soha
3: nem kell,
0: fog.
3: És például nekiálltam nyújtani. Még most se szeretek, de egész hasznosnak tűnik.
0: Igen, én ugyanígy vagyok egyébként ezzel az egésszel. Ugye 20 év futball, mit utálsz a legvégén? Hát lenyújtani. Nyilván már ott lefutottál x kilométert egy edzésen. Jó van, jó lesz majd az, és most tartok ott én is, hogy eszméletlen meg a csípőm, a csípőhorpaszom, a hátamról nem beszélek, a vállammal most ma voltam a orvosnál, nyilván hagyjuk most, mit mondott, tehát hogy a jövendőbeli gyógytornászom, ő már előre lediagnosztizálta azt, amit az orvos egyébként. Igen, nagyon-nagyon hasznos dolgokat talál az ember, mint például a gumiszalaggal való nyújtás, meg ezek a különféle kínzóeszközök, amik vannak, és a mozgás tartományt javítja. Hát nem várom az augusztust, amikor elkezdjük ezt a gyógytornát. Ugye elmondtátok, hogy milyen típusú emberek vagytok, én viszont türelmetlen voltam nagyon-nagyon sokáig mindenben, tehát hogy... kitűztem valami célt magam elé, és már mondjuk kitűztem hétfőn, de én azt akartam, hogy előző hét pénteken az már megvalósuljon. És miután elveszítettem a látásom, és elkezdhettem meg is sportolni, én akkor fogalmaztam meg magamban azt, hogy minden befektetett munkában a maga idejében jön meg az eredménye. És most például egy lakásfelújításba fogok belekezdeni, és azt akarom, hogy holnapra kész legyen. És akkor ezt már úgy mantrázom magamnak, meg bent a kollégáim is mondják, hogy jó, nyugi, meg lesz, sinem vagy, és így türelem kell hozzá. Bennetek mindig megvolt ez a nagy türelem egyébként? Vagy azért voltatok ti is türelmetlenek saját magatokkal? Már te mondtad, hogy azért...
3: Én tudok türelmetlen lenni, ahogy öregszem, én inkább azt mondom, hogy pont afelé megyek, hogy egyre inkább türelmes vagyok, meg egyre inkább megértem, hogyha több munkát fektetek bele, és nem jön mondjuk a legjobb eredmény, az nem azt jelenti, hogy akkor mondjuk fel kell adni, amire mondjuk régen ott dühönbe hajlamos voltam. Na,
0: ugyanez volt,
3: hogy jó, akkor abba adjon, most már például, ha ki is kapok egy versenyen, akkor is sokkal könnyebben földolgozom, és inkább azt látom, hogy min kell tovább dolgozni, uh-huh. Úgyhogy én azt hiszem, hogy inkább a türelmetlenből a türelmes felé
0: ugyanez
3: tartom.
0: Ugyanez, én is. A bölcs Jedi lovagok. Igen. Gergő?
2: A türelem az egy érdekes dolog egyébként, mert én azt látom mostanában, hogy annyira afelé megy a világunk, hogy például ilyen reklámok vannak, hogy este megrendeled, reggelre a XX boxban leled. Tehát, hogy azért ez lássuk, hogy nem a valóság, tehát ilyen nincs a világon. Nyilván aki, hogy ezt pénzzel az ember megveheti, vagy tényleg most időszakosan elérhető az, hogy azonnal megkapunk mindent, amire még nem is gondoltunk. És az élet az nem erről szólt. Tehát én a betegségem folytán, a sport folytán nagyon-nagyon sok türelmet tanultam. Tehát idén pont volt egy olyan pillanat, amikor kaptam egy hírt telefonon, és akkor utána azt mondtam, hogy 15 éve vártam erre a hírre. Tehát aztán még nem jött meg az eredménye, de hogy egyébként azt a hírt 15 éve vártam. Szóval például most én junior vagy ifiként voltam világban a kerékpárban, országútiban, azóta még nem sikerült, és tavaly a világbajnokságon 200-addal kaptam ki, előtte 1 másodperccel lettem második, az Európa bajnokságot a zsinórban nyertem most 3-at egyébként mezőnyversenyben, de az, hogy például egy sportban kijön az, amit belefektettünk munka, én úgy élem ezt meg, hogy rengeteg feltételnek kell összeállni abba az adott pillanatban, azon az adott napon, hogy mi jó formában tudjunk versenyezni a többiekhez képest. Erősek legyünk, mentálisan is rendben legyünk, ne kapjunk előtte semmilyen betegséget, jól jöjjön ki a forma, persze nézetekkel, mind lehet tudatosan tervezni, de mindig beeshetnek olyan dolgok, például tavaly nekem a világbajnokságon volt az a kerékpáros időfutam előtt, hogy 10 perccel a rajt előtt, amikor már melegítettem, elhajlott a láncom. Sose volt még ilyen, de ott például nekem is az, hogy nagy, most vagy feladom, és beborítom a biciklit a pályára, vagy megpróbálom megoldani. Én mindig egy ilyen megoldó típusú ember voltam. Nekem amúgy gyerekkoromban is sosem volt az, hogy feladom, vagy így abba hagyom. Persze mentálisan az ember van, hogy elfárad, és azt mondja, hogy tököm, talán van az egész szemem, bocsánat a szóért, de hogy tényleg úgy, amikor úgy rendesen elfáradsz, és ez nem is fetett inkább a sportnál, de ott leültem a bicikli mellé, oké, mondom, mire van szükségem? Kellene hozzá egy láncbontó, kellene valakitől szereznem egy tartalék láncszemet pluszba, és akkor meg tudom oldani valamilyen szinten ezt a problémát. Elkezdtem menni a versenyzők között, sorba kérdeztem, hogy kinek van egy láncbontója esetleg, mert nem volt nálam ilyen szerszám, erre azért nem készültem. Kinek van esetleg egy plusz láncszeme, ami ilyen gyors patentszemnek hívják, és akkor egyik valakitől kaptam ezt, a másikatől kaptam azt, és akkor fogtam és megoldottam, nem lett tökéletes, de el tudtam rajtolni, és egyezéstérmet tudtam szerezni az időfutamban is, ami szerintem úgy, hogy nem működött tökéletesen a biciklim, amúgy szuper teljesítmény. És én a versenyeken is, meg az edzésen is mindig úgy készülök, például most is mondták, hogy jaj, ha megnyertem az EB-t, akkor biztos jó volt a lábam. Nem volt jó a lábam, hanem én úgy készülök fel a versenyekre, ezt egyébként anno a Hosszú Katinkának a filmjéből tanultam, hogy ő is úgy készült az olimpiára, hogyha lázas beteg kb. Meg a világ összeomlott, akkor is tudjon nyerni, vagy tudjon érmet szerezni, olyan szintű edzésmunkát végzett. És én is így készülök, de főleg inkább mentálisan ezekre a versenyekre. És amit a Márk mondott, ezt én is tapasztalom, hogy 88-as születésű vagyok, hogy például amikor az első vesémmel ugye úgymond abba kellett hagyni a sportolást, amit kaptam, és aztán eltelt 3 év dialízis, ugye nővérem adott nekem egy vesét 2017. november 2-án, ugye most már az ő vesével sportolok. Amikor újra elkezdtem sportolni, akkor én is tapasztaltam, amit a Márk mondott, hogy húha, azért eltelt 4 év, és akkor itt a body az egy kicsit máshogy működik. Gyakorlatilag teljesen más edzésmunkát végzek már, mint 10-15 évvel ezelőtt, mert nem is bírnám azt a terhelést mentálisan sem, meg fizikálisan sem. De ami nagyon érdekes, hogy hogy ha az ember így megtalálja a saját útját az edzés munkában, nekem ezen is sokat dolgoztam, akkor például lehet olyan eredményt elérni, hogy tavaly 37 évesen, úgyhogy azért már 20 éves sportolok, 5000 méteren egyéni csúcsot futottam a világbajnokságon. Ez. Tehát, hogy nem is mindig a például az edzésben nem is mindig azt hozza meg az eredményt, hogyha az ember rengeteget edz, hanem főleg már ennyi idősen nagyon tudatosan kell csinálni minden lépést konkrétan, mert nekem is volt tavasz egy hajtósérülésem, 2 éve nekem a térdemet műtötték meg, mert amíg ugye a Covid miatt néhány versenyünket törölték, és azért ki kell találni valamit, ami inspirálja az embert, ugye az már most úgy emlékszünk, mintha nem is lett volna, de azért akkor nehéz feladatok voltak akár még a sportolók előtt is. És akkor én elkezdtem OCR sportolni, amit egyébként tökre élveztem, és szervátültetettként egészséges Európa-bajnokságra kvalifikáltam magamat. És tökre élveztem, de ott sérült meg a térdem, és akkor utána azt kell mondanom, hogy oké, mi a fontosabb? Az a sportág, amit eddig is csináltam, és most már úgy tudok benne versenyezni abban a minőségben, amiben én szeretnék. Vagy megint kockáztatok egy sérülés, és akkor megmutattuk a térdemet, és aztán azt mondtam, hogy oké, ezt a sportágot abba hagytam. Mert hogy emitt vannak céljaim. És itt tudom azt a potenciált sokkal jobban megmutatni, ami bennem van. Az, hogy mint szerintem, hogy te is csinálod, meg szükség is van erre, hogy olyanok, akik még nem tartanak ezen az úton, vagy nem kezdték még el, inspiráljunk arra, hogy kezdjenek bele a mozgásba, de akár még egészséges embereknél is.
0: Viktor
1: most teljesen...
0: Chillbe vágtam.
1: Nem. Inkább úgy fogalmaznék, hogy belegondoltam ezekben a dolgokban. És tudod, én ilyenkor átvált az agyam, és egy picit túl gondolom a történetet, tehát emiatt én ilyenkor mindig nehéz helyzetben vagyok.
0: Igen. Akkor toljunk egy zenét.
1: Na jó, legyen.
0: Legyen tánc.
1: Legyen, vagy zárcsökkentés.

0: folytatjuk a műsort. Most arról szeretnélek titeket kérdezni, hogy hogy zajlik nálatok egy edzés, ami mind a mentális részéről érdekel engem, illetve az is, hogy hogyan van mondjuk egy nagyon intenzív, mondjuk versenyre való felkészülés. Hogy néz ki egy folyamat? Nagyon intenzív, mondjuk versenyre való felkészülés. Hogy néz ki egy folyamat? Gergő, kezdjük vele.
1: Mondjuk el.

0: gyakorlatilag télen volt Ausztráliában megrendezve. És akkor az ember tudja azt, hogy, hogy nagyjából tudja a versenyprogramot is, hogy hogy oszlik el a hét. Ugye én 5 egyéni számban szoktam versenyezni egy hét alatt, meg világbajnokságon 2 váltó és 1 csapat, Európa-bajnokságon 1 váltó és 1 csapat. Szóval azért 7-8 versenyszámom van egy hét alatt, és ez egy elég komoly felkészülést igényel, hogy a sorozat terhelés miatt, és az első években gyakorlatilag konkrétan a hét végére le voltam sérülve, úgy versenyeztem. És kellett jó néhány év ahhoz, hogy ezt meg tudjam szokni, és tudjam, hogy hogyan kell fölkészülni. Én általában legkésőbb decemberben elkezdem az alapozást, előtte van egy kicsi előfelkészülés a versenyre, és ugye mivel atlétika és országúti kerékpárról beszélünk, ezért a 3 fő edzés formám az a kerékpározás, a futás, meg az erősítő edzések, ezek vannak saját testsúlyos erősítő edzéseim, és vannak kondicionáló edzések, főleg télen. És egyszerűen van egy periódikus szakasza, ugye kell építeni egy alapálló képességet, aztán arra rájön egy erőálló képesség, aztán gyorsasági forma, versenyidőzítés, és a többi.
1: Ezt mind edzővel?
0: Én abban a helyzetben vagyok, hogy van edző, aki segít benne, de nekem már olyan sok edzőm volt, hogy én már 7 éve magamnak írom az edzéstervet, és úgymond egy ilyen mentori szerepben van az edzőm, tehát így átbeszélem, megbeszéljük, hogy ezt gondoltam, igen, ez jó, ezt tapasztalom, mi lehet a gond, mit csináltál tegnap előtte, azelőtt, oké, akkor ez emiatt van. Tehát én ilyen szempontból önjáró vagyok, meg tanultam is ezt, és megmondom őszintén, hogy én ott is tartok, hogy magamban bízok a legjobban, én ismerem a legjobban a saját testemet, hogy mire, hogyan reagál. Tényleg 20 év edzés munka van mögöttem, 15 világversenyre készültem föl. Ugye volt, amikor az egészség miatt maradt ki, volt, amikor például pénzügyi okok miatt nem tudott kiutazni a válogatottunk, vagy ugye a Covid miatt is elmaradt 2 vagy 3 főversenyünk. Tehát, hogy én ezt így magamnak rakom össze, és nyilván nekem is mindig kell tanulnom újat. Volt, hogy az elmúlt években próbáltam edzővel is dolgozni, mindig az elég, hogy megsérültem.
1: Túlterhelés.
0: Nem is az csak, hogy túlterhelés, hanem mindenki hoz egy szerintem magával egy mozgás kultúrát, az, hogy milyen feladatokat szeret csináltatni. Én megérzem azt, hogy mi az, amire képes a testem, mi az, amit meg tudok csinálni jól. És persze az, és szerintem mindenkiben van egyfajta megfelelési kényszer, meg akarsz felelni az edzőnek, ilyen szempontból, oké, akkor megcsinálom így, és akkor annak az a vége, hogy lesz egy térsérülésed, mert azzal a fajta módszerrel csináltad meg az akadályalatt a mászást, ahogyan ő jónak tartotta, és akkor kiugrott a térded, és akkor utána 6 hónapig nem tudtál futni. Tehát én ezért van az, hogy én már így ilyen szempontból magamba bízok. Én a főversenyekre ilyen heti 10-12 edzéssel készülök, az így a bevett szokás, ennyire szükség van ugye a két sportág miatt, és ez pedig évről évre változik. Most például sokat fájt a térdem, mind a kettő sajnos, a felkészülés alatt, és a futóedzéseket nagy részben kerékpáros edzésekkel váltottam ki, olyan szempontból, hogy ha az ember bizonyos fordulatszám felett edz kerékpáron, akkor az elég jó hatással van a futómunkára, és akár csak a heti 1-2 futással, ugye idén például meg tudtam nyerni az Európa-bajnokságot 5000 méteres síkfutásban, mert a kerékpáros állóképességből át tudtam alakítani a futó mozgásra és a futó állóképességre, így igazából olyan formába mentem ki, mint amikor heti 4-5-5 futok.
1: Ez magádé. Márk?
2: Hát ehhez képest a mi sportágunk azért ugye még gyerekcipőben van, ez a második teljes szezon, ahogy említettem, tavaly óta benne vagyok a nemzetközi elnökségben, tehát ilyen szempontból még én is tudom alakítani a dolgokat valamennyire, illetve hogy a tenisz a többi parasportággal szemben egy olyan előnyben van, hogy a Grand Slameken például a kerekesszékes tenisz ugye már állandó jelleggel ott van hatalmas pénzdíjjel, és mi is ezért próbálunk dolgozni a Wimbledonon kívül a másik 3 Grand Slam már bemutató jelleggel szereplünk is, és úgy is néz ki, hogy a 2028-as Ausztrál Openre sikerül bekerülni, mint rendes verseny, ami ugye nyilván nagyon megkönnyíti a felkészülést is, illetve az idei világbajnokságon tudtunk először a győzteseknek és a döntősöknek

0: pénzdíjat adni.
1: Menő.
0: Tehát alapvetően én úgy lövöm be a szezonomat, hogy négy külföldi verseny, illetve idén először tudtunk a tenisz szövetség segítségével itthon is rendezni egy nemzetközi versenyt, ami azért nyilván nagy segítség nekem a világranglista pontszerzésből is, meg a tapasztalatszerzésből. Uh-huh. Nekünk mindig nyáron van a két nagy, az európai nagy verseny, meg a világbajnokság, ami eddig még mindig Európában volt, mert ugye úgy próbáljuk belőni, hogy a lehető legtöbb játékos, és akkor ezek egymást követő héten vannak. Ami ugye a tenisznél egy plusz feladat, hogy most például az, ami Európa bajnokságnak számít, gyakorlatilag az füves pályán volt, a világbajnokság salakos pályán, én meg amúgy az év nagy részében kemény pályán edzem, és azért nagyon, mert tehát én most életemben először játszottam, mert ezt végül nem is tudtam itthon megoldani, hogy előtte füves pályán készüljem, mert nagyon-nagyon kevés van a legtöbb magánkézben lévő, és hát gyakorlatilag kicsit mint egy másik sportág, tehát az első meccsem, hanem ugye nálam jóval ügyetlenebb sráccal játszottam, de az első szetben még néha azt hittem, hogy a végén ki fogok kapni, mert ő egy brit srác volt, aki néha le tudott menni készülni, és én gyanútlanul az első szerváknál olyan hátra álltam, ahol általában állok mondjuk salakos pályán, és akkor rájöttem, hogy itt például nem nagyon pattan a labda, ha nem üti meg erősen, hanem szinte csúszik, úgyhogy az első 20 percem az ezzel telt. Én a versenyekre munka mellett, iskola mellett amennyit tudok, ami általában úgy néz ki, hogy egy ilyen heti 4-5 tenisz, amikor 2 órát készülök, és ezen kívül az erősítő edzéseket azt magam csinálom, futok, saját testsúlyos edzések, súlyzós edzések, illetve ugye próbálok eljárni amatőr versenyekre, illetve az unokatestvérem, aki teniszező volt, a Ricsi, illetve akivel csak tudom, mert ugye a tenisznél az is fontos, hogy minél több fajta játékos ellen készülj, mert ugye van, aki nagyon nagyot pörget, van, aki végig nyesi, tehát hogy nem is tudsz csak egy edzővel fölkészülni bármilyen lelkesül, de nagyon nagy szerencsém van a Bor Petivel, meg a tenisz szövetséggel, hogy biztosítják a pályát, az edzést, tehát én miattuk is tudok ilyen helyzetben lenni, hogy ott amikor van lehetőség, akkor ők biztosítják, és akkor ott tudok edzeni. Van, és itt azért, amit én látok, hogy nagyon nagy eltérés van a játékosok között. Tavaly még csak 70-en voltunk a világbajnokságon, most már 120-an.
2: Szép.
0: És aki például az én kategóriámban, ott vagyunk a legtöbben, ez a második kategória, a 4 kezül, ott már 64-en voltunk. És én ott például a negyed döntőig jutottam, de aki a világbajnok, ő gyakorlatilag egy saját szinten van. Tehát ő
2: külön szint.
0: Igen, ő teniszedző, egészséges játékosokkal készül föl, amúgy is a brit tenisz szövetségnek dolgozik. Tehát nem vesztett szettet az idei teniszvilágbajnokságon, úgy nyerte meg, úgyhogy...
2: Akkor ő a legkomoly, ő a Messi.
0: Igen. Így is lehet mondani, úgyhogy itt azért azt látom, hogy a lehetőségek is nagyon eltérőek, a szint is nagyon eltérő, de nyilván ez azért még egy kezdő, és ahhoz képest viszont nagyon szépen nőtt, tehát mondom ezt, hogy idén már több, mint azt hiszem a 4 kategóriában 110 versenyző volt,
2: az,
0: és nyilván
2: szám.
0: Itt még azért ez nagy kiadás is sokaknak, tehát az elején ez a parasportoknál ugye mindig egy plusz nehézség, amíg el nem ér egy olyan szintet, hogy abból legalább, ha nem is megélni, de hogy ne egy hatalmas kiadás legyen, azért az egy trükkös
2: megoldás.
1: Nagyon-nagyon-nagyon trükkös. Sajnos Magyarországon is. Egyébként azt látom, nem csak a parasportoknál, vagy a speciális sportoknál, de amit most mondtál te is, hogy ugye ti is a csörgőlabdával, ez itt adáson kívül beszéltük, hogy nem annyira járnak le edzésre. Nagyon nehéz motiváltan tartani magát az embernek, amikor a saját anyagi forrásait teszi bele évről évre.
2: Hát igen.
1: És minden évben azért kell küzdeni, hogy amikor utazik ki a versenyre, például nekem is ez volt még az Európa-bajnokság előtt, hogy akkor hívom még a támogatómat, hogy már megírtuk a szerződést régeségen, de és hogy nem lennének olyan kedvesek, és utalnák át a pénzt, mert nem tudom megtankolni az autómat.
2: Igen.
1: Tehát, hogy olyan szinten van sajnos hátrányunk az egészséges élsportolókhoz, eredményes sportolókhoz képest, speciális sportolóként, hogy nem tudom elmondani.
2: Na most ez egy új történet. Én járok be még informatikai képzésre a vakok állami intézetébe, és az infótanárom, ő vakfocizik. És nem régen voltak Brünóba. Na most tudni kell, hogy Brünóban van a van egy nagyon jó parasport létesítmény, kb. Csehországban ott gyülekeznek mindenféle parasportágat űző sportolók, és ott tudnak edzeni. Lengyelországban pedig szerintem tudjátok, hogy Wroclawban van kb. Európa legmodernebb parasport. És a régió szerinti legkomolyabb parasport központja. Nem messze innen akarták megálmodni egy nagyobb városban itt is Magyarországon, de el lett kaszálva, mert birkózásban mostanában nagyon jók vagyunk. Ennyit mondok. Szóval már itt kezdődik a probléma, hogy a magyar parasportolóknak, akik elérnek hasonló vagy olyan jó eredményeket, mint amit ti elértek, nincsen biztosítva egy sporttelep, ez most csúnya szó, sporttelep, hogy nyugodtan le tudjanak oda menni, és felkészüljenek az adott versenyekre. Hogy korlátok, feltételek, és mindenféle egyéb nem is tudom, dolog nélkül igénybe tudják venni. Tehát ami kölcsönkenyeg visszajár alapon működhet, szerintem ezt parasportolóknál például el kéne engedni, és minden feltételt meg kellene adni ahhoz, hogy létrejöjjön egy ilyen létesítmény, mert Magyarországra levetítve szerintem bőven elég lenne egy ilyen létesítmény, hogy mindenki ott egy helyen fel tudjon készülni, mint Tatán. Igen. Ott az olimpiai parkban, ott én voltam néhányszor, szerintem...
1: Edzőtábor,
2: igen. Hát ott azért úgy kihúztam magam, amikor fölmentem a étkezőbe, a kajádába, hogy azért, na, akkor ezt úgy el tudtam volna viselni, vagy el tudnám viselni parasportolóként.
1: Szerencsére nekem is van rendszeresen oda lehetőségem menni.
2: Na, tehát,
1: ugye az edzőtábor nekünk ott szokott lenni a világverseny előtt, ilyen 3-4-5 nap maximum.
2: De egy ilyet kéne biztosítani, mint egy kizárólagos parasportok.
1: Egyébként ezt nem tudom, tudjátok, de a speciális sportolók, vagy a parasportolók kedvezményes áron mehetnek a tatai olimpiai edzőtáborba az egészséges sportolókhoz képest.
2: Viktor, információt felírtuk.
3: Értettem, jegyzem.
1: De ez tényleg egy jó lehetőség, és annyira komplex az olimpiai edzőtábor.
2: Hát ott minden megvan.
1: Most mi nekünk Hollandiába a szállásunk a holland olimpiai edzőtáborban volt, és óriási differencia van a kettő között, de legyünk hálásak a tatai olimpiai edzőtáborban, hogy egyébként nagyon sok jó lehetőség van. Például van a kriókamra, az amikor ott vagyok, mindig használom. Ugye most van ott is egy komoly hideg-melegvizes váltófüldő lehetőség, ami ugye a kemény edzések sorozatánál nagyon jól jön az, hogyha az ember regenerációt minél jobban tudja gyorsítani. Szóval tök jó az ott a tatai olimpiai edzőtábor, én nagyon szeretek.
2: Nem, tehát nem félrenézni, én most nem bántottam a tatai edzőtábort.
1: Csak
2: hogy jó lenne, ha külön
1: külföldön az ember szétnéz, és akkor azt mondja, hogy ja, oké, hát ezt máshogy is lehet csinálni, de én bízom benne, mindig is, én ilyen bizalmi ember vagyok, mindig bízom a jobban, aztán jön, ami jön.
2: Kínában volt most a csörgőlabda világbajnokság, és az edző mondta, hogy egy külön csörgőlabda létesítmény, tehát hogy egy ilyen tatai edző.
1: Csak csörgőlabda,
2: de úgy, hogy egy ilyen, rohadt nagy függönnyel el tudták húzni a csarnoknak a felét, és akkor az egyik oldalt ment a férfi VB, a másik oldalt ment a női VB, és ennyi. És ez egy edzőtábor. Tehát nem egy versenycsarnok, egy edzőtáborba meg tudták rendezni a világbajnokságot. Szóval...
3: Hát vagy ugyanilyen van Törökországban
2: is többek között. Azért
3: tudnánk még példákat mondani rá.
2: Igen, tehát hogy úgy képzeljétek el, hogy a törökök megnyerték, ugye ők nyerték a paralimpiát, a világbaj, hanem az előző VB-t, most a
3: az
2: női...
3: Előzőt, igen.
2: Igen, most a női válogatottjuk a második lett, és akkor ott vannak még a kínaiak, ott vannak a németek, amiben így belehallgattam, nagyon jó bajnokság van, tehát azért le vagyunk maradva, mint a borra való, tehát lenne még lehetőség ebben. Remélem, hogy valaki kinyitja a szemét, hogy élhetek egy ilyen vakpoénnal, hogy valami történjen. Igen, ha már így külföld, mi volt nektek, ami így a... Mondjatok három olyan helyszínt, ahol a legjobban éreztétek magatokat, mind feltétel, mind verseny szervezés, edzőtábor lehetőség, ilyenekre gondolok. Mark?
0: Hát én nekem a legspeciálisabb élmény ez a mostani londoni Surbitoni, ami ott van 5 kilométerre Wimbledontól.
2: A Mekka, tenisznek a Mekkája
0: Wimbledon. Igen, sokan ott készülnek föl, mert ugye Wimbledon nem is lehet évközben nagyon edzeni, mert annyira óvják a gyepet. Úgyhogy ez egy különleges élmény volt. Nem mondom, hogy játék élményből, mert szerintem nem erre találták ki, sokkal jobb a kemény pályán vagy a salakos pályán játszani, de akkor is egy gyönyörűen volt karbantartva, illetve amúgy ők nagyon komolyan is vették a brit szövetségtől, akik amúgy rendezik a Wimbledont is, volt a bíró, voltak labdaszedők, amik azért abszolút még egy egészséges versenyen se egyértelmű, tehát a kisebb nemzetközi versenyeken, amit például én szerveztem, amikor a tenisz szövetségnél dolgoztam, nincsenek labdaszedők, tehát ez egy ilyen speciális élmény volt, hogy ennyire komolyan vették, illetve a torinói verseny az azért is, mert nagyon jó volt látni szervezőként is, hogy ennyire nagyon nő, miközben azért a bevételeink igen végesek, és mégis sikerül így nőni, tehát így mind a két oldalról nézve, illetve ott is maga a teniszcentrum is gyönyörű, van egy külön padelcentrum, van medence, hideg-melegvizes, voltak masszőrök, orvosok, tehát hogy
2: minden meg volt.
0: Igen, mert mondjuk én nagyon nagy Juventus szurkoló vagyok, de azért Torinót nem mondanám a világ legizgalmasabb városának, de ettől függetlenül nagyon jó élmény volt. Illetve tavaly Barcelona az azért is volt speciális, mert ott meg ott volt a verseny, ahol még a barcelonai olimpián volt maga a teniszverseny, illetve Barcelona gyönyörű, úgyhogy nekem ez a három legszebb élményem.
2: Uh-huh. És edzőtábor, külföldi edzőtábor? Az így...
0: Nálunk még nincs, ugye igazából nincs. Egyelőre én vagyok egyedül itthon, sajnos ugye nekem is nyilván véges az erőm, kéne kutatni játékosokat, van, ahol ez sokkal gyorsabban megy, tehát mit tudom, a íreknél 20 fős kontingens van, mert van, aki jár körbe az országba. Nyilván akkor könnyebb is lenne, ha lenne edzőpartnerem, aki hasonló állapotban van, tehát igazából itt az edzőtábor az, hogy többször megyek le edzeni.
2: Aha, értem. Gergő, neked?
1: Külföldi versennyel kapcsolatos élmények, nekem van egy, ami igazából pont beszéltünk az adás elején arról, hogy mindig van mihez hasonlítani a saját helyzetünk, vagy az állapotunkat. Uh-huh. És én Dél-Afrikában voltam világbajnokságon, Durbanben, 2013-ban azt hiszem. És én nekem ott volt egy ilyen élményem, hogy ugye nem tudom, nálatok, hogy van, de amikor mindenki nagy verseny, akkor általában az ebéd az mindig ebédcsomag. És szendvics van benne, ilyen csoki, üdítő, egy kis gyümölcs esetleg, ilyen apróságok. És ugyanikor a versenyzőket mindig buszokkal viszik a versenyhelyszínekre, a hotelekből, ahol megszállnak, vagy ahol van akár az egész versenyközpont is. És ugye ott volt az ebédcsomag a kezemben, és akkor mentünk a buszhoz reggel így verseny előtt, vagy lehet, hogy csak edzeni mentünk ki a pályára, nem tudom már. De arra lettem figyelmes, hogy egy ilyen talán 9-11 éves kislány ugye koldul a hotel előtt. És akkor így megláttam, és azt gondoltam, hogy oké, igazándiból valószínűleg éhes, és neki adtam az egész ebédcsomagomat. Uh-huh. És hogyha Magyarországon adsz rászorulóknak segítséget, mondjuk így, akkor nem feltétlenül mindig teljes mértékben hálásak.
2: Hát nem.
1: És egyébként ezért én részben le is szoktam erről. Uh-huh. Teszek nekik jó kívánságokat, kicsit fókuszálok rájuk, beszélek velük egy-két jó szót, de például nem adok nekik feltétlenül pénzt.
2: Magyarországon sajnos, bocsánat, hogy közbevágok, ebbe mérik.
1: Igen. És itt ugye ennek a kislánynak visszatérve a történetre odaadtam az ebédcsomagomat. Uh-huh. Nem is foglalkoztam el tovább, nem is vártam el tőle semmit cserébe. Uh-huh. De hogy felszálltam a buszra, és már fönt ültünk a buszon, pont visszaláttam arra, hogy mi történik, és ez a kislány nem az volt, hogy hálátlan volt, vagy mondjuk bármi, hanem fogta, kibontotta az ebédcsomagomat, és elkezdte enni. Tehát ő tényleg valóban éhezett, és rászorult erre a dologra. Ez nagyon megérintett, mert hogyha megnézem azt, hogy Magyarországon milyen helyzetben vagyunk, azért általában a gyerekeknek nem kell koldulni, lássuk be, mert azért van olyan szervezet, aki ilyenkor a szárnyai alá veszi, még hogyha nem is a legjobb körülmények között, de azért
2: de kapnak valami kapnak, ételt.
1: Meg nem is csak ételt, hanem szállás, mindent kapnak.
2: Igen. Ugye?
1: Ugyancsak még ehhez a világbajnoksághoz kötődik az élmény, hogy az autópálya ott Durbanben nem olyan volt, mint nálunk, tehát egy ilyen nagyon keményen döngölt földút jellegű volt, és olyan 80%-al közlekedtek ott a buszok, és a záró ünnepség után még maradtunk néhány napot, szerencsések voltunk, és el tudtunk menni egy szafarira. És miközben mentünk a szafarira, ugye vadon élő helyi állatokat nézni, ugyancsak a buszról arra lettem figyelmes, hogy mentünk az autópályán, hogy egy olyan házakból álló település-szerű mellett mentünk el, ahol nem, hogy mondjuk hűtő nem volt a házakban jó eséllyel, meg villamos áram, hanem az ablakok helyén nem volt semmi, csak egy keret. Tehát, hogy jött-ment a levegő. És itt én akkor azt mondtam, hogy édesanyja, mai napig én is, hogy édesanyja, valószínűleg az volt, próbált eladni egy pár használt cipőt az autópálya mellett állva. És én ezt főleg gyerekeknek szoktam elmondani egyébként így előadás sok alkalmával, hogy akkor most gondoljatok bele, hogy otthon nektek mi van, és hogy mennyire értékelitek ezt. És nekem ezért tetszik az, hogy a sporttal ennyit tudunk utazni, még hogyha ott azért nekem kint mindig inkább a versenyzésről szól, mert az ember meg tudja nézni, hogy oké, milyen a szomszéd fűje, zöldebb, vagy sárgább, vagy nincs is fű, vagy az is lehet, hogy például, mint most Hollandiában, annyira sok kerékpáros út volt, hogy így azt hiszem, úristen, ezt így is lehet csinálni. Például ilyen, nem azt mondom, hogy őserdő, de hogy mondják azt, amikor nem egy ültetett erdőről beszélünk, hanem egy ilyen tehát önmagát föltartó erdő, ami régóta
2: az. Természetes, hogy hát, valami?
1: Mondjuk.
3: Valami
1: igen. Tehát, hogy elég nagy kiterjedésű erdőben ment a kerékpáros út, és mellette csak egy földút ment. És a kerékpárosok tudtok az erdőben biciklizni hibátlan kerékpáros úton.
2: Az a őserdő, nem őserdő.
1: Nem őserdő, mert ugye az klasszikusan igen, az őserdő, igen. Az tudjuk mi, mindegy, igen. Nem ugrik be ez a szó.
2: Nekem sem, de ez most idegesíteni fog. Vicsinek megírom.
1: Lesz egy kis gondolkodnivalód.
2: Igen.
1: Nekem ez ott nagyon tetszett Hollandiában, hogy mindenki kerékpáros, és itthon pedig, ha kerékpározol, kérdezik is tőlem, pont a Ricsivel is ma is erről beszélgettünk, úgy jött ki szóra, hogy én úgy közlekedem, mióta Budapesten élek kerékpárral, hogy mindenki engem akarna elütni, és akkor ez egy ilyen számítógépes játéknak fogom föl,
2: GTA.
1: Akkor folyamatosan pásztázom a környezetemet, mögöttem, előttem, jóval előttem, ki hogy mozog, ki mit csinál, ki merre fog menni, ki milyen dinamikában van, ki alszik éppen, mert hogy a bicikli nincsen egy kaszni, ami megvéd, és hogyha van valami, akkor az a bőröd az első, ami felfogja az ütést, vagy az aszfaltot.
2: Igen.
1: Ez egy másik, ami nekem most így Hollandiában nagyon tetszett, hogy ez a kerékpáros kultúra. Konkrétan az utak mellett nem egy kerékpárút volt, hanem kettő, és ugyanúgy jobb meg bal oldalt volt kerékpárút, és a jobb oldalon jobbra lehetett, tehát menetirányba lehetett menni, a másikon meg visszafetett. Volt a kerékpárút, aki volt arra, hogy behajtani tilos. Mert hogy az egy irányú kerékpárút. És volt is egy alkalom egyébként, hogy úgy jöttem ki az erdőből, hogy rámentem a szembe forgalomra, úgymond, és akkor egy helyi az így billegette és a fejét, hogy hát mit csinálok én itt. Ugye szembe forgalommal, úgymond, hát ennél persze csak két kerékpáros abba a fél órába, de hogy nyilván. Neki ez, mivel megszokta, hogy itt a szabályokat betartják, ezért nyilván ez egyszer kizökkentett a hétköznapi elképzeléseiből, hogy valaki szembe jön kerékpárral. Persze aztán nekem is volt, hogy valaki motorra jött szembe kerékpár úton, csak hogy ez egy másik élmény, és talán harmadikként olyat próbálnék választani, ahol nagyon minőségi volt az étkezés, vagy a verseny lebonyolítás. Nekem az első európai játékomon volt olyan minőségi reggelink, egy négy csillagos hotelben voltunk elszállásolva, vagy öt. Az idén is nagyon minőségi volt, csak minden nap ugyanaz volt. Széles palettáról választani. Azért magyaroknak lássuk be, az étkezés az egy fontos attitűd.
2: Ez mindegyik.
1: És itt a vacsora, meg az ebéd reggel is egy ilyen négy kötőjel öt csillagos hotelben volt, és én szeretek megkóstolni ilyenkor új dolgokat. Nyilván a verseny napok, amennyire ezt engedik, meg persze az ember nem kockáztat be, de az engem nagyon tetszett, hogy lehet, hogy ez az első ilyen élményem is volt egyébként 2008-ban, hogy nagyon minőségi ételeket kóstolhattam, és egyébként a versenyszervezés is nagyon jó volt, a versenylebonyolítás. Nekem ezek a versenyekkel így a három élmény, amit kiemeltem volna.
2: Magyar cukorbeteg futszál válogatottból volt egyik gyerekkori haverom a vendégem a cukorbeteg műsorban, és ő mondta azt, hogy bejárt a fél Európát. Bulgáriától kezdve Horvátországon át Lengyelországig mindegyik, de itthon tudták ezt a színvonalat egyedül megcsinálni a szponzoroknak köszönhetően, hogy megfelelőek voltak a körülmények, úgyhogy tudok hozni egy félig meddig parasport, vagy nem nevezném parasportnak a diabétesz futszál sportot, mint magát, mert cukorbeteg emberek játszák nyilván, de azért más játékszabályok vonatkoznak ránk, mint mondjuk a szervát ültetettekre, de képzeld, hogy itthon is lehetne ilyen jó minőségű versenyeket rendezni, úgyhogy hiányolom is, hogy kevés rá a szponzor. Viktor, van még egy zenére időnk?
3: Hogyne lenne, akár kettőre is.
2: Legyen kettő.
3: Na jó, legyen egy, és akkor majd többit meg meglátjuk.
2: Na jó.

0: nagyon kényelmesen eltelepeszkedtem itt a zene alatt, úgyhogy nehéz volt így visszatalálni, meg már péntek is van.
1: Nem találod a helyed?
0: Dehogy nem, mindig megtalálom. Akkor nyáron most úgy érzem így az elmúlt másfél óra, kicsivel több, mint másfél óra után, hogy nem a pihenésről fog nektek szólni. Gergő.
2: Nem feltétlenül arról fog szólni, igen. Nekem most hétvégén országos bajnokságom van, parakerékpáros OB a Hungaroringen, aztán talán 2-3 hét múlva lesz a augusztus 2-án, bocsánat, egész pontosan, akkor az atlétik országos bajnokság, úgyhogy kell edzegetni, és még nagyon szívesen kimegyek egy-két nemzetközi versenyre, és csak jelenleg a költségvetésemet azt lenulláztam teljes mértékben. Még az jutott eszembe itt az előbbi témákhoz kapcsolódóan, hogy ez akár az egészségeseknél is, de a parasportoknál is szintén lehet fontos, hogy milyen az, ha az ember közösségben tud edzeni. Mert ez nyilván parasportolóként kevesebb parasportoló van egy vidéki városban is, vagy bárhol, és nehezebb kapcsolódni egy csapathoz, de amikor valakikkel tudunk edzeni, akkor azért az embert a holtpontokon át tudja segíteni. És nekem én nagyon régóta vártam már egy olyan lehetőségre, hogy például egy országúti kerékpáros csapattal tudjak együtt dolgozni, és én idén kaptam az Amateurs by Team United Shippingnél egy reménysugarat ilyen szempontból, és annyira jó megélni újra azt, hogy egy csapattal együtt megyünk edzeni rendszeresen, ugye mivel amatőrök, ezért az állóképességünk az nagyjából hasonló. Nagyon erősek egyébként, tök jó húzóerők, és olyan jó kapcsolódni egy olyan csapathoz, akik jól működnek, és itt most nem csak a kerékpáros csapatról beszélek, hanem úgy általában, amiről beszélgettünk, hogy nehéz olyan lehetőséget találni, ahol az ember speciális sportolóként vagy parasportolóként otthon tudja magát érezni. Ugye Márk is mondta, engem is nagyon sokat csúfoltak gyerekkoromban, vagy cikisztek ugye a hátrányaim, vagy a nehézségeim miatt, és egyébként ez meg ezt is vizsgáltam, mert van, hogy például suliba kérnek ilyet, hogy akkor erre is kicsit érzékenyítsem a srácokat, és valójában ez nem is feltétlenül arról szól, hogy ha te, mert te ilyen vagy, meg olyan vagy, hanem egyszerűen az, hogy az emberek akarnak valahol tartozni. És egy suliba, hát mihez könnyebb tartozni? Azokhoz könnyebb tartozni, akik azt mondják, hogy jó, fogjuk ki azt a srácot valamért. Uh-huh. És ez nem muszáj egy testi fogyatékosságnak, vagy egy mentális fogyatékosságnak jelenlennie, bármi lehet. Uh-huh. És ugye ma ez a social media korában, ugye ez egy igen veszélyes dolog lett már ilyen szempontból, mert egy fiatal gyerek ezt így annyira valóságosnak éli meg, hogy nem is lát belőle kiutat, és tényleg sajnos vannak ebből komoly tragédiák is adott esetben. Szóval én arra búzítom az embereket, hogy ha bármit is csinálnak, próbálják meg valahol tartozni. Uh-huh. Akár egy sportegyesülethez, akár egy csapathoz, akár legyen az festőkör, vagy bármi. Mert van egyébként erről most egy kicsit más téma, de egyébként ide meg kapcsolódik, hogy van ez az egyik ugyan film megosztó oldalon egy olyan dokumentumfilm sorozat, hogy kék zónák, és azt vették észre, kutattak olyan helyeket, ahol az emberek nagyon sokáig élnek, nagyon magas azoknak az embereknek a száma átlagosan, akik 100 év fölötti életkort élnek meg, hogy az egyik fontos eleme a hosszú, egészséges életnek az a rendszeres mozgás, és nem feltétlenül kell versenysportolni, lehet ez az, hogy van egy kicsi kis kertrészük, és azt mindig kapálják és karbantartják. A másik pedig az, hogy valamilyen közösséghez tartozunk, tehát egy közösségi életet élünk. Uh-huh. Mert amikor az ember rossz paszban van, és lássuk be, hogy van ilyen, sokan nem szeretnek beszélni ezekről az időszakokról, de ez mindenki életében van, a sportolók életében is. Nekem is volt az első világbajnokság, vagy a második után olyan szinten voltam túledzve, hogy 3 hónapot kellett pihenjek, mire újra volt kedvem edzeni. Szóval, hogy próbáljunk valahol tartozni, és nekünk is persze ilyen szempontból a parasport, vagy a speciális sport, az egy légkör, mégiscsak tartozunk valahova, de hogy tehát, ha az ember valamit csinál, mindig könnyebb csapatban csinál, mint egyedül.
0: Márk, neked hogy néz ki a nyár sport szempontjából?
1: Nekem ugye most megvolt ez a két nagy verseny, de mivel most pont abbahagytam a jelenlegi munkám, mert most fejeztem be az egyetemet, és el fogok kezdeni a jogterületén dolgozni, és most van egy ilyen átmeneti másfél-két hónap, úgyhogy alapvetően most több lehetőségem van edzeni, úgyhogy igazából a versenyek után talán még többet is edzem, mint eddig, mert most ugye tudok menni minden nap. Aztán augusztusban lesz egy kis szünet, mert megyek Nászútra remélhetőleg. És én is ilyen költségvetési problémákkal vagyok, de novemberben van Dublinben egy viszonylag nagy verseny, és még ha meg tudom oldani, akkor szeptemberben meg Franciaországban egy. Úgyhogy az a kettő, amire készülök, a novemberére mindenképp. Illetve már nyilván a új munkáj függő is, hogy ugye ez is egy olyan probléma, amivel nyilván az egészséges sportolóknak soha nem kell küzdenie, hogy például a munkahely hogy áll hozzá, mert az eddigi munkahelyem mondjuk abban megengedő volt, hogy hetente kétszer reggel, meg egy délután is korábban elmentem. Úgyhogy ezek ilyen izgalmas kihívások, de még arról, amit Gergő az eszembe jutott, hogy én például tényleg, amikor csúfoltak, akkor néha haragudtam emiatt a sorsra, és múltkor mondtam a testvéremnek, meg a feleségemnek, mert felügyítok egy lakást, és nem volt nálam néhány hétig a parkolási igazolvány, és néha elfelejtettem lemondani a parkolást, egyszer meg nem is indítottam el, és mondtam nekik, hogy igazából most már nem cserélném el egy jó kézre a parkolási igazolványom, és ez nyilván most egy ilyen szempontból ilyen példa, de hogy közben meg annyira a részem lett, meg amúgy szerintem sok mindenben formált is, és nem hiszem, hogy ennyire megértő lennék, hogyha nem lett volna ez velem. Hogy közben meg most már tényleg nem adnám ezt oda, illetve mondom, nekem például ez a tenisz így, hogy jött, amikor már azt hittem, hogy nekem vége van a sportolás részének, és az, hogy itt milyen példákat látok, van egy srác Amerikából a kategóriámban, aki egy tengerbiológus kutató, és az egyik munkája során valamilyen fertőzést elkapott, ami miatt le kellett amputálni mind a két kezét, az egyik lábát. És ő úgy teniszezik, hogy az egyik protézis kezét, azt leveszi, amikor teniszezik, és abból egy protézis, ami...
2: Teniszütő.
1: Igen, ami maga az ütő.
2: Komoly.
1: És olyan természetességgel csinálja, pedig ő ugye nem is ebben nőtt fel, mert ez 4-5 éve történt vele. Olyan inspiráló, és azt látom, hogy mindenkinek, tehát hogy ilyen szempontból nekem valamire a paraúszásra nem volt ez az élményem, ott legalábbis a hazai közeg nekem nem volt ilyen, de ez a közeg nyilván még itthon sajnos nincs, de a nemzetközi közeg, és ahogy segítik egymást, ahogy mindenki tanul a másiktól, például ez is, hogy az első versenyen én még nem tudtam ezt a ütőről való feldobást, és akkor a lányoknál egy brazil lánya világbajnok, és akkor ő jött oda megmutatni. Tehát ilyen sport szempontból is inspiráló, de a hétköznapi részből is, hogy tényleg olyan emberek, akik amúgy hát föl is adhatnak akár a reményt, azok nem csak, hogy arra nem adják föl a reményt, hogy hétköznapi életet éljenek, hanem elképesztő szinten sportolnak. Tehát, hogy sok egészséges ember szerintem labdában nem tudna ütni mellettük, ilyen szinten tudnak ezzel megküzdeni.
0: Egy fontos kérdésem lenne hozzád, én csak legendákat hallok erről a dologról, változóakat, Ricsivel milyen teniszezni?
1: Ricsivel nagyon jó teniszezni, amíg nem adja föl, ő azért hajlamos erre.
0: Igen.
1: De az elején, amíg lelkesed, meg attól is függ, ugye, hogy éppen milyen napja van, de nagyon szeretek vele, meg hát ez is szerencse, hogy körülbelül ugyanolyan szinten vagyunk, úgyhogy ez azért mindkettőnek azt hiszem, hogy jó felkészülés.
0: Figyelj, ha ez megnyugtat, amikor fociztunk együtt gyerekként, ugyanez volt. Amíg lelkes volt, addig ment előre, meg se tudtad állítani. Elfogyott a lendület, mert mondjuk az én csapatom vezetett 2-3 gól a játszótéren, akkor már akkor már kevésbé volt lelkes a fiatalember. De igen, tehát, hogy azért mi sok időt töltöttünk együtt gyerekként, kb. Két utcányi távolságra laktunk egymástól, úgyhogy azért elég sokat fociztunk együtt, de jó azt hallani, hogyha továbbra is lelkes a tenisz iránt, úgyhogy innen üzenem neki, hogy csinálja. Viktor, mennyi időnk van még?
3: Konkrétan 5 perc.
0: 5 percünk van. Srácok, mi az az üzenet, amit így átadnátok? Nagyon sokat beszéltetek arról, hogy közösség és pozitív hatások, de mégis mi lenne az, amit így a hallgatóknak átadnátok ebből a bő két órából?
2: Márk.
0: Igen.
1: Köszönöm, könnyű kérdés.
0: Így a végére.
1: Hát én azt gondolom, hogy a sötétebb napokon is, mert azért vannak, nyilván mint mindenkinek, de hogy az ilyen helyzetben még néha akár több is, akkor is menni kell csinálni, mert aztán meg vannak gyönyörű időszakok, úgyhogy én legalábbis tényleg saját magamon azt tapasztalom, hogy szinte el is felejtettem, hogy mennyire jó, mert hozzászoktam, hogy nem mozgok annyit, hogy nem csinálom annyira rendszeresen a bármilyen sportot, és most újra annyira az életem része, és annyira sokszor segít átlendülni, még akkor is, hogyha nem megy a játék, és reggel 6-kor ott verem a lábamat idegességembe, de utána mégis sokkal jobban érzem magam, úgyhogy én egészségesnek, kevésbé egészségesnek mindenkinek azt javaslom, hogy próbálja feszegetni a határait, mert hosszú távon ez mindenképpen az élet minden részébe segíteni fog.
0: Kifizetődik, igen. Gergő? Lejárt
2: szerintem, igen. Szerintem, amit mondtál, az tök jó, és ez egyébként teljesen egyetértek. De van, hogy az ember a sportot sem tudja csinálni.
0: Bizony.
2: És ilyen esetekre kell találni egy olyan menedéket az életben, egy olyan vezérfonalat, amihez az ember a nehéz időszakaiban vissza tud nyúlni, ami mindig, akár egy egész életen keresztül inspirálja és motiválja arra, hogy kihozza magából a legjobbat. És az sem baj, ha éppen olyan időszaka van, amikor ez nem megy. Mert szerintem erről tényleg kevesen mennek beszélni, de hogy lássuk be, hogy nem minden rosszín pillangókból repked, és óriás elefántok, akik nem tudom, finom sütiket termelnek. Vannak ilyen időszakok, és ezekre az időszakokra egy nagyon jó eszköz a sport, mert tényleg annyira ki tud zökkenteni a megszokásainkból, abból, hogy beletemetkezünk a saját kis bezárt világunkba, hogy jaj, én szenvedek, én vagyok ilyen helyzetben, én nem kaptam meg azt a nőt, akit akartam, vagy azt a munkát, amit szerettem volna, vagy nem tudom megvenni álmaim autóját, de ezek annyira jönnek és mennek, ezek a zavaró érzelmek, hogyha valaki nyit afelé, hogy önfejleszten, akkor észreveszi azt, hogy azért van ott ezek mögött egy tapasztaló, ami viszont állandó, és amiben megéri energiát fektetni, hogy ezzel foglalkozunk, én ezt csinálom, és nekem ez a versenyeken is nagyon sokat segít, mert ide mindig vissza lehet nyúlni, tehát itt lesz egy olyan attitűd, ami nem változik, mert az egészségünk el fog múlni, a sportolási lehetőségünk időszakosan el tud múlni, átalakul, az érzelmeink hirdet folyamatosan változnak, és ráadásul a külső világ is annyira fel van gyorsulva, hogy ki kell alakítsunk egy stabil alapot, amivel a hétköznapokban jól tudunk működni, és esetlegesen akik észreveszik azt, hogy nem csak ők szenvednek, hanem mások is rajtuk kívül mindenki boldog szeretne lenni, és szeretné elkerülni a szenvedést, akkor észrevehetjük azt, hogy amit mi sportolók is itt erről beszéltünk az elmúlt két órában, hogy ugyan más is van ilyen cipőben, és sokkal rosszabb cipőben vannak, de hogy tudunk másoknak hasznosak lenni a saját tapasztalatainkon keresztül.
0: Szuper. Ez egy nagyon jó végszó volt szerintem így mára. Srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek még egyszer. Szerintem fogunk még találkozni, ebben biztos vagyok. Úgyhogy sok sikert nektek.
2: Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk. Szuper volt.
0: Sok sikert nektek. Mikor? 2 hét, igen, Viktorra néztem közben. 2 hét múlva...
3: Mutattam.
0: Igen, láttam. 2 hét múlva érkezünk az egy cukorbeteg naplójával, kedves Sacival, ide is visszatérünk, úgyhogy nagyon sok hasznos információt és témát fogunk nektek elhozni majd így a cukorbetegséggel kapcsolatban. Ugye továbbra is inkább a egyes típusú diabétesszel kapcsolatos dolgokat fogjuk preferálni. És ennyi nagyjából. Úgyhogy két hét múlva is várok, illetve várunk majd mindenkit így pénteken, július 24-én, azt hiszem, igen, július, lesz 17, igen.
3: Valószínűleg, igen. Igen. 24-én. Ha nem jön közben semmi, akkor 24-én lesz péntek.
0: Igen, lehet elmagad, igen. 24-én pénteken várunk mindenkit majd Sacival és Viktorral, addig is mára ennyit ebből a fajtából, mindenki vigyázzon magára. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Ali. Sziasztok!

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszi, hogy a hangfelvétel csökkentem.

tojára ha kapesz, hogy ma kibontotta ilyen vadul a mogyoros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még a komolyan...

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatókat. Stráda Rádió. Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatókat.

0: Most pedig egy dal, melyben elválik a vér, a víztől, a máj, a szartól és a fej.
1: Figyelj, ha nem akarsz emlékezni, oké.

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, treći program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni
3: šlager.
4: Rockinform.hu.
5: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
4: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
5: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
4: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
5: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen. Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen.

0: Meghalok, vár-e a fejed?
1: Stráda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kis Pál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók, én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings pa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány.

0: Toeken bij u de tuin. Sjok, sjok, ja, sjok, stukjes kortom. Is die Lilo is een spuige. Dat zie u is wat dan neer. Wij willen bekam als die lekjes. Maar alleen drie en mega. Schende schulte, met uw potter. Jutte samen, nekem ik most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt, igen kínos, hogy amikor elfelejtek, arra terül, súlyos tartal, nem láttam volt az életé, és látom, hogy valami pókol, de így most, hát nem kell, ha meg lenne,
1: nem én magam, s nespökölődnék.
0: Elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként lőnék én minden irányba. Ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián. Vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Gözi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem, hogy... Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Saint Luc c'est belle.
1: Tényleg az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk, hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom, tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Vigyázz, ég a fű. Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát ugye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: és ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles challenge szeretne bemutatni, amely az Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, hogy nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csasz... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!